Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert picivel kettő után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Justin Bieber, Kid Leroy és a Stay. Jó indítás volt. Viszont nagyon jó a folytatás is. Martin Garrix jön már is, ez a Butterflies a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Taylor Swift pedig a Toy Story 5. részének egyik betétdalán is dolgozott, ami hamarosan június 19-én fog egyébként megjelenni. Ez viszont már itt van tőle, egy igazi újdonság. Taylor Swift és az Opel Light a rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger meg, és mindenkinek megvan az, hogy mire hákli, és mi az, amit egyszerűen nem tud elviselni, pedig lehet, hogy nem is olyan nagy dolog önmagában, de hát nem bír vele. Joel Corinak például ilyen, hogyha nincs elég víznyomás, meg nincs elég meleg víz a szállodában a tus alatt, ahol egyébként közel nem túlzás egy órát is képes állni fellépések után, részben így vezet le. Na, hát ez meg az igazi mai sláger, Joel Corey, Galantis, Daily Longer, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. A következő órában is a legnagyobb kedvencek változatosan. Hozom majd Rayt, hozom Samfeldet, de itt lesz Silva Max is. A kezdésem pedig egy Sheeran, akivel nem lehet tévedni. Nagyon jó lett ez a dal, a Camera, méghozzá Siri remixében. Így készítettem be, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültségmaximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia: alfa, lima, Mike, Alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 3 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ma is lesz live, még a lemezjátszóknál 5 órától Kuki, 6-tól pedig vele a kívánság műsor vár mindenkit, ez pedig az egyik legnagyobb kedvencünk tőle, Kuki Draven Love Again.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a fogyarásban Hypaton, egy fiatal olasz DJ, akinek egyébként a családjában rengeteg zenész van, az apukájának volt egy bandája is, az unoka tesója pedig a DJ Mag Top 100-as listán is fent van már. Itt szerintem lesz köztük egy harc hamarosan. Hypaton most Norma G. Martinnal, az igazi mai sláger az Out of My Head itt a rádió egyen. Oh.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig az énekes, aki tegnap este megtöltötte a Wembley-t, ami nem pici, Londonban. Múlt héten az O2 Arénát, most a Wembley-t. Jó kis széria.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Erősen indult a plázson is a nyár és a június. Igazán felpörögtek az ottani koncertek, ahol egyébként több Rádió 1-es DJ-vel lehet ezen a nyáron találkozni. A legnagyobb buliba továbbra is mi visszük el a hallgatókat is. A Rádió 1-el együtt lehet a legjobbakat partizni, ez nem változik, és ez a hangulat most itt egy picit szerintem fokozódik. Sam Feld igazi mai slágerével, ez a Hard Like My.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók. 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Vikede, holnap pedig jön náluk a játék. Az újabb foci VB-s játék, naponta akár 100 000 forintos nyereményért. Ez pedig a következő óra indítása. A Hearth dalával Purple Disco Machine jön mindjárt. A Wonderful Life 2025-ös verziója már bekészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csak nem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 000 hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31 514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: A tudáspercet hallották. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy Rádió egy DJ, nem is akármilyen, többszörös év DJ-e nyertes, és az utóbbi időben mindig a top 3-ban végzett Regál Lili, akinek a legújabb igazi mai slágerét mutatom, ez a Hear Me, itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert jó kis nyári hangulatot hozott szerintem ez a dal, és ez is azt fog, sőt, Alex Kenji érkezik már is az igazi mai sláger, ez a Bumble, aki pedig üzenne a telefon, Viber és SMS számunk 0623 111 111. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig vadi új játék Balázséknál. A foci VB hangulatában jön az új focis játékuk, minden nap három focis kérdéssel, és aki megkapja az esélyt, hogy válaszoljon, és tud is válaszolni, naponta akár 100 000 forintot is nyerhet. Nem állunk meg a zenékkel sem, az igazi mai slágerek között. Bibi Rexa, Fétlezdal, Újdagondolás.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Vármegye útjai május 18-a és 24-e között két közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhatott volna. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárás is maga után vonhat, írja polisz.hu. Made in Hungária. A miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium magiszkórusa újabb előadást mutatott be az ózdi közönségnek. A karvezető szerint fontos, hogy az előadások ne csak szórakoztassanak, hanem valamilyen nevelő szemléletformáló üzenetet is közvetítsenek a diákok számára. A musical aktualitását tovább erősítette, hogy az alkotó Fenyő Miklós neve az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába került, írja az ozd.hu. A miskolci tűzoltó laktanya kapui is megnyíltak május utolsó vasárnapján gyermeknapon, a nyitott szertárkapuk elnevezésű országos programhoz csatlakozva. A látogatók betekintést nyerhettek a tűzoltók mindennapjaiba, a gyermekek beülhettek a tűzoltóautókba, kipróbálhatták a felszereléseket, és még célba is lőhettek a vízsugárral. Miskolcon megkezdődhet a 306-os főút repülőtéri úti szakaszának fejlesztési előkészítése. A tervek szerint a jelenlegi 2x1-sávos útszakasz 2x2-sávosra bővül a Sajóhíd és a Dr. Cselényi József utca között, mint egy 800 méteres szakaszon. A miskolci útszakasz fejlesztéséről a Magyar Építők számolt be honlapján. A fejlesztés a városi közlekedés és az ipari logisztikai forgalom számára egyaránt jelentős lehet. Meghirdették a Bolygó Barát Ízek hónapját, a kezdeményezéssel elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A felhívás az itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A vendégek közösségi média posztokban oszthatják meg a tematikus kínálatból kiválasztott kedvenc fogásaikat. A kampány a fenntartható gasztronómia világnapjához kapcsolódik, melyet június 18-án tartanak. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, délután 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
4: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültség maximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia: alfa, lima, Mike, alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után járunk, 12 perccel már. Június 7-e van a Robertek a névnaposok, sok boldogságot nekik. Tiesto és Iva Max igazi mai slágere után pedig Szigalája jön, ez a Riptide a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten többek között a tejnek és a bringázásnak is világnapja volt. Nem tudom, hogy ki melyiket választaná inkább ma reggel, de egyikkel se lehet tévedni. Én egyébként imádom bringázni reggel. Fastball jön, ez a Good Life itt a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy a mai napon is, hát mondjuk, hogy nyári idő lesz 27 fokkal, de azért nagy eséllyel esni is fog. És a jövő héten is lesznek esők, de azért a hét első felében legalábbis ilyen 28-29 fokra számíthatunk. Sophia the Giants, Purple Disco Machine, Paradise, pár perc és a hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, hogy a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik, az időjárás nem befolyásolják. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke azt mondta, hogy ezzel az eljárással csaknem 44%-kal csökkent a jégkár. A kárenyhítési rendszer adatai alapján a jégkármérséklő rendszer működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektára jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között azonban az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött. Süle Katalin kiemelte rádiónknak, hogy az utóbbi években Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, így nagyon fontosnak tartják, hogy az európai összehasonlító adatokkal is tisztában legyünk. 2018 és 2025 között Európában 170%-kal, a szomszédos országokban pedig 139%-kal emelkedett a 2 centiméternél nagyobb jégbejelentések száma, míg Magyarországon ez az adat csak 26% volt.
3: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése. Április 15 és május 14 között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, és egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt, illetve több olyan járás is van az országban, ahol egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy közt, például Taylor Swift-ön, aki állítólag óriási játszmát csinált a közhangulattal még az év elején, amikor nem jelent meg a Super Bowl döntőd a szünetben. Állítólag pont azért, hogy ezzel hívja fel magára, még jobban a figyelmet, hogy arról beszélnek, hogy miért nincs itt. És ez amúgy részben be is jött. Tényleg ez volt-e tudatosan, vagy más volt azok? Ezt nem tudjuk meg, de most elindultak elég komoly találgatások, hogy valójában ez volt az egész mögött. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger, az Oplight itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Vármegye útjén május 18-a és 24-e között két közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhatott volna. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárást is maga után vonhat, írja polisz.hu. Made in Hungária. A miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium magiszkórusa újabb előadást mutatott be az ózdi közönségnek. A karvezető szerint fontos, hogy az előadások ne csak szórakoztassanak, hanem valamilyen nevelő szemléletformáló üzenetet is közvetítsenek a diákok számára. A musical aktualitását tovább erősítette, hogy az alkotó Fenyő Miklós neve az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába került, írja az ózd.hu. A miskolci tűzoltó laktanya kapui is megnyíltak május utolsó vasárnapján gyermeknapon, a nyitott szertárkapuk elnevezésű országos programhoz csatlakozva. A látogatók betekintést nyerhettek a tűzoltók mindennapjaiba, a gyermekek beülhettek a tűzoltóautókba, kipróbálhatták a felszereléseket, és még célba is lőhettek a vízsugárral. Miskolcon megkezdődhet a 306-os főút repülőtéri úti szakaszának fejlesztési előkészítése. A tervek szerint a jelenlegi 2x1-sávos útszakasz 2x2-sávosra bővül a Sajó híd és a Dr. Cselényi József utca között, mintegy 800 méteres szakaszon. A miskolci útszakasz fejlesztéséről a Magyar Építők számolt be honlapján. A fejlesztés a városi közlekedés és az ipari logisztikai forgalom számára egyaránt jelentős lehet. Jó, ha tudják, a Borsodaba üzemplén vármegyeiek is, hogy interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkapóc elleni összehangolt védekezés. A meteorológusok szerint a napsütési lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, délután 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: Nagyon jó ez a dal.
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás, és szerintem a következő órákban is nagyon sokszor fogjuk még ezt mondani, hogy fú, nagyon jó ez a dal. Például erre is, amit most indítok, Cashmere Wild Ride, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és azzal aztán senkinek nem mondok újdonságot, hogy a Rádió egy DJ-k szuperdalokat készítenek. Az viszont egyébként egészen ritka, hogy két vagy akár három Rádió egy DJ összeáll. Hát amikor viszont ez történik, akkor nem csak hogy nagyon jó, hanem elképesztően jó dal készül. Most a Stadium X és DJ Metzger Viki mutatja ezt meg. Az igazi mai slágerük a Let You Let Me Go, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Made in Hungária. A miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium magiszkórusa újabb előadást mutatott be az ózdi közönségnek. A karvezető szerint fontos, hogy az előadások ne csak szórakoztassanak, hanem valamilyen nevelő szemléletformáló üzenetet is közvetítsenek a diákok számára. A musical aktualitását tovább erősítette, hogy az alkotó Fenyő Miklós neve az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába került, írja az ost.hu. A Vármegye útjén május 18-a és 24-e között két közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhatott volna. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárást is maga után vonhat, írja police.hu. Miskolcon megkezdődhet a 306-os főút repülőtéri úti szakaszának fejlesztési előkészítése. A tervek szerint a jelenlegi 2x1-sávos útszakasz 2x2-sávosra bővül a Sajó híd és a Dr. Cselényi József utca között, mint egy 800 méteres szakaszon. A miskolci útszakasz fejlesztéséről a Magyar Építők számolt be honlapján. A fejlesztés a városi közlekedés és az ipari logisztikai forgalom számára egyaránt jelentős lehet. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss Akció kampány itt Borsod-Szemplén vármegyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Jóha tudják a Borsod-Szemplén vármegyeiek is, hogy idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet önkéntesei július 1-e és augusztus 20-a között vigyázzák a fürdőzőket a tó déli partján. A 7 település 10 strandján szolgálatot teljesítő fiatalok a kisebb sérülések ellátása mellett a súlyosabb esetekben is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak a mentők kiérkezéséig. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, délután 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és milyen egybeesés! Vagy hát milyen jó válogatok az a dalok között, mert hogy egy Siren után Martin Garrix jön, akik ugye nagy barátok, és az utóbbi időben újra együtt dolgoztak, most pedig két igazi mai sláger a két szuper zenésztől egymás után a rádió egyen. Egy Siren Azizám után Martin Garrix és az Animals, amit már is indítok. Szép reggelt, jó hétvégét!

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Sam Felda Fogyarás van, aki 13 évesen csinált egy kis céget elkereskedelemre, Kínából rendelt tárukat, eladta, és olyan jó ment, hogy ezt 15 évesen profittal el tudta adni, mármint az egész céget. Pacsi! Sam Feld, most Rosalinnel, az igazi mai slágerük a Hard Like Mine.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a következő óra elején Ed Sheeran Cameraját hozom Siri remixében, aki óriási turnéra indult, aminek a harmadik állomása volt egyébként a Rádió egy születésnapi fesztiválja május 24-én, előtte Luxemburgban és Ibizán is fellépett, konkrétan az előtte levő két napban, szóval elég sűrű volt neki. Azóta viszont már lepörgetett egy svájci bulit is, nem sokára pedig Olaszországban folytatja, a nyár közepétől pedig az Egyesült Államokban zenél. Ed Sheeran Camera Siri remixében mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Vármegye útjén május 18-a és 24-e között két közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhatott volna. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárást is maga után vonhat, írja polisz.hu. Made in Hungária. A miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium magiszkórusa újabb előadást mutatott be az ózdi közönségnek. A karvezető szerint fontos, hogy az előadások ne csak szórakoztassanak, hanem valamilyen nevelő szemléletformáló üzenetet is közvetítsenek a diákok számára. A musical aktualitását tovább erősítette, hogy az alkotó Fenyő Miklós neve az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába került, írja az ozd.hu. Júniusban szinte minden hétre jut egy nagyobb vásár vagy piac Borsodabó-Zemplén vármegyében. A nyár első hónapjában országos állat- és kirakodó vásárok, régiségvásárok, kézműves vásárok és termelői napok várják az érdeklődőket szerte a vármegyében. Ónodtól Miskolcon át egészen Tokajig és Szerencsik egymást váltják a programok. Akár régiségeket keres valaki, akár helyi termékeket vásárolna, vagy egyszerűen csak szeretne elmerülni a vásári forgatagban. A júniusi vásárok Borsodban mindenre lehetőséget adnak. További részletek a bom.hu oldalán. A miskolci tűzoltó laktanya kapui is megnyíltak május utolsó vasárnapján gyermeknapon, a nyitott szertárkapuk elnevezésű országos programhoz csatlakozva. A látogatók betekintést nyerhettek a tűzoltók mindennapjaiba, a gyermekek beülhettek a tűzoltóautókba, kipróbálhatták a felszereléseket, és még célba is lőhettek a vízsugárral. Idén is megszervezi a Suli a strandon akciót a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A csatlakozó úszodák és strandok élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat június 8-a és 19-e között. Az akcióban a Borsodabó-Zemplén vármegyei osztályok részére is féláros kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, délután 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Jazz Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 7 óra után járunk egy picivel. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. És ki az, aki megnyerte az American Music Awards-on a legjobb dance és elektronikus zenei előadónak járó díjat? A megfejtés David Guetta, na, aki egyébként már Ibizán is elindította a szezonját, minden hétfőn zenél ott, szóval holnap is, hát aki Ibizán jár, találkozhat vele. David Guetta most a One Republic-kal jön, ez az I Don't Wanna Wait itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázséknál holnaptól új a foci VB játék napi 100 000 forintos nyereménnyel. Én pedig Martin Garrix a fogyadásban az igazi mai slágerrel, ez a Butterfly.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Médium Hungária, a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium magiszkórusa újabb előadást mutatott be az ózdi közönségnek. A karvezető szerint fontos, hogy az előadások ne csak szórakoztassanak, hanem valamilyen nevelő szemléletformáló üzenetet is közvetítsenek a diákok számára. A musical aktualitását tovább erősítette, hogy az alkotó Fenyő Miklós neve az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába került, írja az ozd.hu. A Vármegye útjai május 18-a és 24-e között két közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhatott volna. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárást is maga után vonhat, írja polisz.hu. A miskolci tűzoltó laktanya kapui is megnyíltak május utolsó vasárnapján gyermeknapon, a nyitott szertárkapuk elnevezésű országos programhoz csatlakozva. A látogatók betekintést nyerhettek a tűzoltók mindennapjaiba, a gyermekek beülhettek a tűzoltóautókba, kipróbálhatták a felszereléseket, és még célba is lőhettek a vízsugárral. Miskolcon megkezdődhet a 306-os főút repülőtéri úti szakaszának fejlesztési előkészítése. A tervek szerint a jelenlegi 2x1-sávos útszakasz 2x2-sávosra bővül a Sajó híd és a Dr. Cselényi József utca között, mint egy 800 méteres szakaszon. A miskolci útszakasz fejlesztéséről a Magyar Építők számolt be honlapján. A fejlesztés a városi közlekedés és az ipari logisztikai forgalom számára egyaránt jelentős lehet. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszgidákat itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A kaszálási időszakban a technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őszgidát sikerült megmenteni. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, délután 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a félvilág azt találgatja, hogy ki lesz a következő James Bond, és ezen a listán egy újabb komoly szereplő, egy újabb komoly jelölt, az utóbbi időben a Netflix sztár Leo Sutter

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3-4-8 is elmúlt, és már csak pár perc, konkrétan kevesebb, mint 15. Pont ezért. És jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel. Jövő héten, ami pedig már holnap lesz, jön náluk a vadjó játék, foci VB-s játék, igen, foci VB-s lázban égünk mi is. Viszont itt Balázsiktól naponta akár 100 ezer forintot is lehet nyerni a játékban, szóval már csak ezért is megéri extrán figyelni. Ő pedig Bibi Rexa, egy fétlesz dal teljesen újra gondolt változatával, az igazi mai slágerek között Bibi Rexa és a New Religion. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jysknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jyskáruházban áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
6: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Vármegye útjén május 18-a és 24-e között két közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhatott volna. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárás is maga után vonhat, írja polisz.hu. Made in Hungária. A miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium magiszkórusa újabb előadást mutatott be az ózdi közönségnek. A karvezető szerint fontos, hogy az előadások ne csak szórakoztassanak, hanem valamilyen nevelő szemléletformáló üzenetet is közvetítsenek a diákok számára. A musical aktualitását tovább erősítette, hogy az alkotó Fenyő Miklós neve az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába került, írja az ost.hu. Miskolcon megkezdődhet a 306-os főút repülőtéri úti szakaszának fejlesztési előkészítése. A tervek szerint a jelenlegi 2x1-sávos útszakasz 2x2-sávosra bővül a Sajóhíd és a Dr. Cselényi József utca között, mint egy 800 méteres szakaszon. A miskolci útszakasz fejlesztéséről a Magyar Építők számolt be honlapján. A fejlesztés a városi közlekedés és az ipari logisztikai forgalom számára egyaránt jelentős lehet. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss Akció kampány itt Borsod-Szemplén vármegyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszgidákat itt Borsod-Szemplén vármegyében is. A kaszálási időszakban a technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A program az elmúlt években fokozatosan bővült, és tavaly országszerte 278 őszgidát sikerült megmenteni. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, délután 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: És Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Kell a csapadék, mert kiszáradnak a tavaink, írta valaki, így van.
2: Ezen már túl vagyunk, haver, sajnálatos módon. Ugye itt a Velencei tó kapcsán most elindult a nagy, óriási pánikket, és tényleg rohadt nagy baj van. Csak ilyenkor mindig az történik, hogyha csinálsz 3-4 olyan fotót, ahol teljes szárazság van, és már halott halak mindenütt, és halott fürdőzők is, az nem a tó egészére igaz, tehát hogy vannak még olyan helyek, ahol egyébként fürdeni is lehet, meg van víz, de nagyon nagy a baj, tehát katasztrófa van.
1: Ezt most mented, ami menthető? Vagy mi?
2: Hát figyelj, nekem nagyon sok haverom, meg barátom, meg ismerősöm él ebből.
1: Hát vízi bicikli kölcsönzése most azért ne csinálj egy új KFT-t, hát szerintem tese. Tehát, hogyha valaki be akar rángatni most tó körüli bizniszbe, légy egy kicsit óvatos, illetve drift verseny.
2: Azok mennek. Például a szapjaimat is kint tartom az udvaron, nincs, aki ellopja. Hát nem tudsz hol szapozni.
3: Sokat kellene gyalogolni.
1: Viszont ha teszel rá kereket, akkor te leszel az első igazán újító gördeszkás Velencén.
3: Hány centi hiányzik?
2: Hát most egy méter legalább.
1: 100 centi legalább.
2: Egy
3: hát
2: méter.
3: 60.
1: Igen.
2: Igen, és ugye nem is, ez is baj. Nincs utánpótlás, tehát évek óta szárazság van, és hogy egy ilyen napfényes jó időben, amikor még ráadásul egy kis szél is húj, az 2 centi nálunk. 2 centi tűnik el naponta
1: igen.
2: A tóvízéből.
1: Igen.
2: Nem jó.
1: Jó, de tisztes helytállásra buzdítod azért az ott dolgozókat, és a fürdőzni vágyókat, hogy azért hát jöjjenek.
2: Ne csak... fürdőzni, ne gyertek, már most az kicsi...
3: De gyerekkel... egy
2: például gyerekkel rohadt biztonságos.
1: Abszolút.
2: Kisgyerekkel, tehát besétált a közepébe a kisgyerek, nincs baj.
1: Igen, de nézzük meg, mit lehet a mederrel csinálni. Tehát oké, akkor nyiszunk egy vállalkozást, jó? Tehát téged meg kell menteni Velencén.
2: Jó.
1: Oké, jó, nézzük
2: ott
1: meg.
2: Ülünk a haverén a tóparton.
1: Ültök, söröztök, borosztok, ők nagyon be vannak fordulva, neked van a rádió az étterem, de hogy azt mondják, hogy Feri, segíts rajtunk, mi itt most ebbe bele fogunk pusztulni. Mi csináljunk egy kiszáradt tó mederrel? Tessék, engedjük szabadjára a fantáziánkat. Ha a rosszul áll a nyár, akkor jövő évre tényleg eltűhet a komplett Velencei tó. A Balaton is nagyon nagy bajokat mondanak. Beépítés, esője, sok baj van. De a Velencei tó tényleg kiszáradhat, tehát most ott vagyunk,
2: hát
1: hogy...
2: már idén.
1: Akár idén is tényleg eltűnik a tó, gyerekek. Ez milyen durva, amit eddig csak természetfilmekben, meg apokaliptikus ilyen Mad Max jellegű dolgokban lát, eltűnik a tó. Mit lehet csinálni a száraz mederrel, tessék? Mi
2: na,
1: az első vállalkozás?
2: Hát
1: mit
2: vannak,
1: mondunk a haveroknak?
2: Vannak ugye nekünk télen téli használatra.
1: Igen?
2: Jégvitorlásai.
1: Nagyon jó, mi fagy be?
2: Befagy a tóvize, volt télen is, akkor jégvitorlázunk. Leszereljük a Tesco bevásárlókocsi kiskerekét.
1: Igen, fölteszitek a szapokra.
2: És fölrakjuk, nem a jégvitorlásokra.
1: Tökéletes.
2: És tudtok menni. És lehet a kiszáradt tómederben rodeózni. Egy.
1: Állattartás, bár elgondolkozol, veszel 10 tehenet, legelőt nyitsz.
2: Szerintem
1: teljesen másba kell.
2: A hortobágyot, haver. Hát ott is a szikes pusztaság van ugye a hortobágyon, a szik már megvan, meg a pusztaság is, hát a növényzetben nem állunk úgy jó. Kell egy 9 lyukú híd nekünk.
1: Tökéletes.
2: Azt fölépítjük szürke marhát.
3: Szerezünk néhány rotációs kapát.
1: Igen.
3: Azt mondom, hogy
1: forgassuk fel a medret.
3: Forgassuk fel a medret, és vessük be gyapottal.
1: És termeljünk egy kis gyapotot. Nagyon jó. Burning Man Fesztivál Velencére. Tökéletes.
3: A
2: abba egyébként most gondolkozunk, egy naplemente, víz nélkül nagy fesztivál.
1: Az ötlet nem rossz, még azért egy picit félomításra sarkalnálok benneteket, hogy naplemente fesztivál, bentről a mederből.
2: Igen, mert van egy olyan szakasz, ahol már nincs víz, jó kiszáradt a tó.
1: Tökéletes.
2: Ott lenne a nagy tánctér mögötte a színpad, DJ-k érted, és hátulról a naplemente, gyönyörű.
1: Tökéletes.
2: Ahogy mondjuk a naplementéhez az hozzá szokott tenni, amikor megcsillan a tó vízé. Na ez nem lesz.
1: Kell. Velence átfutás, mint az átevezés, Balaton átevezés, átfutás, körbefutás, keresztbefutás, kicsi keresztbefuthatják, nagyok. Kerülik,
2: igen.
1: Azzal is megvagyunk.
3: Kertmozi?
1: Kertmozi, tökéletes ötlet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó.
3: Marcell írta, mert hogy nincsenek más most szúnyogok sem. Ugye, mert hogy nincs
2: igen, nem csíp a szúnyog.
1: Igen.
4: Hát én azt gondolom, hogy például egy folyamat ugye a kiszáradás, tehát
1: ez most
4: az egy folyamat. Hát... Igen, hát most kell akkor azt el kell kezdeni kamuzni, hogy olyan összetétele van a gyógyiszapnak, hogy
1: na de az a baj, én láttam, nem iszapfa, hanem ilyen, ez a berepedezett, ilyen kicsit fehérre kiszáradt.
4: Ahol még van.
1: Ilyen ásvány, tehát ott már iszap sincs. Oda Marika belefekszik, ott nem lesz iszapos. Tehát, hogy az iszaphoz kell még némi víz, de ebben nincsen.
3: De Magyarország legnagyobb napozóját.
1: Nem? Egyébként igen. Kérdezni, mennyi a tómeder beépíthetősége, Jenő fonyótról érdeklődik már, hogy...
3: Le kell térkövezni.
1: Igen, a mélyvízfesztivál nem biztos, hogy jó év lesz arra, igen. Rizstermesztés nagyon jó ötlet.
2: Az nem jó, hát víz kell hozzá, gyerekek. A
1: rizs, ez igaz. Ez igaz, nagyon vízigényes.
4: Nagyon vízigényes, igen.
1: Meder közepére egy kis kocsma, Oázis Bistró néven, Zotyó írja.
2: Ha odáig eljutsz, ugye a kiszáradt tó medrén keresztül, akkor tudsz inni.
1: Sivatagi túravezetés, illetve türelmi zóna.
3: Velencének van plázája?
2: Hogy ne lenne? Persze.
3: Pedig fel lehetett volna húzni.
4: Lakópark, szép lakópark.
1: Tökéletes.
2: Igen,
1: lakópark.
2: Mi van, ha visszajön a víz?
1: Nem jön.
3: Nem.
2: Ja, de nem idén, hanem jövőre mondjuk. Jövőre ugye megoldják, átemelnek valamit. Na?
1: Ja, hogy jön a Gajdos úr, és azt mondja,
2: Gajdos
1: hogy...
2: Gajdos úr, most azt hiszem pont ma van, vagy tegnap?
1: Becsatornázza a Dunát a Velencei tóba, és...
2: És akkor elárasztja a lakóparkot, nem, nem.
1: És eláraszt mindenki vízzel.
4: Úgy kell csinálni, mint Velencét. Ilyen lábakra tenni a lakóparkot. Gondolod, de milyen szép lesz, és ha elárasztja esetleg,
2: akkor, igen,
4: feltéve,
2: akkor sincs baj.
4: Milyen
2: igen.
4: Gyönyörű lenne.
1: Vigyétek a Velencei tóhoz a Balázsit, és a könnyeivel töltsétek fel a medret. Figyelj, ez durva. Tehát az van, hogy egy ilyen hogy van ez?
2: Apokaliptikus
1: időkben élünk, hogy végignézed te egészen közelről, hogy ott vagy, hogy fürdesz, húzódik vissza, és kiszárad. Ez Mad Max, gyerekek.
2: Teve farm,
1: tökéletes. Tökéletes.
2: De nagy.
1: Hát állj át valamire, amit tudsz termeszteni,
2: igen.
1: Állatgazdálkodás, tevefarm, tehát ott valószínűleg egy-két éven belül tényleg egy kiszáradt tómeder lesz. Gyerekek,
2: nagy
1: gyerekek, kaktusztermelés nagyon jó, tekila csinálás, tökéletesen meg vagy. Autógyárak sebességtesztelése különböző
2: tesztatóknál. Ugye van Amerikában a kiszáradt tómeder, ahol a gyorsasági futamokat rendezik.
1: Azt igen. Igen.
2: Na,
1: igen. Illetve Jézus hasonlás verseny, Péter Lira Miskolc, hogy azt is meg tudja csinálni. Nereseknek rejtek hely, Barbi küldte nekünk egy jó lombkorona ösvény. Tele vagy jó ötletekkel, látod? Tehát, hogy azért van itt lehetőség arra, hogy mit csináltok. Te még látod a vizet, ha állsz a parton?
2: Nálunk még van.
1: Tehát ugye, még valamennyi van benne.
2: Mi helyen lakunk, ahol előttünk hát mélyebb, ez idézőjeles, mert minden viszonyítás kérdése, de ott például van, ott még fürdeni is lehet.
1: Emlékeztek, amikor Ausztriában megnyitottak ezek a nagyon fáradt, kimentél egy hűtőért, egy Toblerone-ért, és akkor ugyanott adtak neked prospektust, és elmentél a Safari Parkba, ami 2 darab levedlett zsiráfot, egy koszlott tevét, és egy hiúzt rejtett. És akkor a Safari Park a 90-es évben, emlékeztek? Mindenki oda
3: mi
1: járt a Safari
3: igen.
1: Parkba, Bécsbe, buszokkal vitted vadállatot, tehát egy se volt. Nagy kamu volt az egész, bevásároltál hűtött csokoládét, és mentél át a Safari Parkba, ahol 2 ilyen kamu majom, valószínűleg 2 osztrák, benyújt a buszba, hogy kivegyen vagy a kocsiból valamit. Minket egy ilyenben is tudsz gondolkodni, Feri.
3: Minket nagyon beparáztattak, emlékszem, hogy akkor az volt, hogy nem szabad kinyitni az ablakokat, mert hogy a keve az harap, és szájzárat kap, hogyha véletlenül valami a kezébe kerül, akkor szájzárat kap.
1: Igen.
4: Egyébként igen. Azt nem tudom, tudjátok, hogy 1863 és 66 között Csutkára kiszáradt, de ott akkor a székesfehérvári huszár ezred gyakorlatozott, ugye?
2: Így van, és felháborodott emberek igen. Jelentették.
4: Tehát ez is lehetne. Hát menjenek igen, vissza a huszára.
2: De már nincs bandérium, úgyhogy.
1: Csak azt magyarázom nekem, hogy ez kiszárad, mert évről évre kevesebb a csapadék. Mennyi csapadék jön majd el egy évben? Februártól októberig szakad az eső, igen. Hogy újra 1 méteres víz legyen? Tehát ennek mi a racionalitása? Mert ugye itt ezt most elszívja a víz, tehát ide majd elkezd esni az eső, egy csomó eső. Ő 1 méterig kiszárad a talaj alatt is már, vagy 1,5 méterig. Tehát mennyi víznek kellene odaesni, hogy nektek újra, nem tudom,
2: kell.
1: Csilingelő gyerekek futkossanak a rúszóban a parton.
2: Özönvíz
1: 3 évig.
2: Hónapokon keresztül. Hát persze. De az egész ország területén most már nem is tudom, 5 vagy 6 éve asszály van, ugye ez többször elhangzott itt nálunk is, és hát az ilyen kis mélységű tavak, mint például a miénk, azok megszívták. Ha most elkezd, most kinyitják a nagy csapot, és június-július esős, akkor augusztusra van vízünk.
1: Akkor de nem szokták júniusba kinyitni, azért a nagyon nagy csapot meg augusztusban.
2: Hát figyelj, most mi ezt az időjárásentést így vártuk, hogy ez sem. Mi történik? Nálunk mindig 3 csepp eső.
3: Cseperget csak. Airport Velence.
1: Airport Velence tökéletes összet egyébként. Igen, igen.
3: Egy reptér az
1: oda. Nagyon kezdő búvároktatás a tóra.
4: Nagyon kezdő
1: snorkerezés. Elindítod a velencei hiperkezdő snorkerezés tanfolyamot. Száraz edzés 1 hónapon keresztül. Ha látod, hogy tényleg vízbiztos, nem fél a víztől, akkor átjöttök a Balatonra, és akkor kicsit beviszed őket. A hiperkezdő snorkerezés az nekem nagyon tetszik. Az abszolút kezdő. Búvároktatás a tóra. Beviszed őket palackkal, békatalpal, besétálnak.
2: Feküdj le szépen.
1: Lefekteted a mederbe, tehát lehet itt azért, lehet lehet azért csinálni dolgokat.
3: De egyébként teljesen valid terepmotorpályát. Múltkor csináltál valami motorpályát.
2: Azt csinálgatjuk, de nem a túlmedrében. Azt csinálgatjuk, az halad. Ja, de a túlmederben nem túl jó. Beduin skanzen.
1: Amilyen Beduin skanzenben voltunk mi Dubájban, három szerintem dubái látta, hogy jön a kocsi, fölvett valamilyen parókát, érted? Az ott volt egy popcorn automata fogadott ugye a Beduin sátorban Dubájban, popcorn automata, és bennültek hátul, és elvároztak, meg cigiztek a beduinok hátul. Azt mondjuk, hogy jött a show, akkor lenyomták, fia, annál kiábrándítom nincs. Ilyet simán elmondom neked, csinálsz. Velencei beduinok. Most fedeztük föl őket, hogy kiszáradt a tó, mindig is bent éltek középen.
4: Víz alatt voltak.
1: Azért, két ilyen törzs van az Amazonas közepén, és a Velencei tó közepén van, mivel kiszáradt a tó, így megközelíthetétek őket.
3: De meg is fertőzök őket rögtön valamivel, úgyhogy meg is
1: haverod, igen, három haverod kisgatyába ugrabugrál, és én így lövik az érkezőket, tökéletes. Megvan a vele a vállalkozás.
3: Teljesen jó, Mars expedíció edzőtábor.
1: Hihet, abszolút megvan.
3: A holdbázis is lehetne, hogy gyakorlásból.
2: Adjuk el a NASA-nak a területet.
4: Így van.
2: Hogy milyen lesz, hogyha ott élünk már a hold felszínén, azt most nálunk le tudják gyakorolni.
1: És megjött a legeslegjobb gyerekek, messze, ezt én már ma kiraknám a táblákat, 1500 forint per óra, tófenék sétány. Jöjjön velünk és fedezze föl az ökoszisztémát itt a Velencei tónál egy nagyon izgalmas tófenék sétányon keresztül. De megnézheti a Velencei tó élővilágát.
3: A fosszíliákat. Igen, most megnézheti.
1: Dinoszaurusz maradványok.
4: Marika néni papucsa.
1: Papucsok benne, konzervdobozok. Egy órás tófenék sétány tartasz, körbevezeted őket, haverod megcsinálja, 1500-ért meg is vagy óránként. Tökéletes.
3: Nem gondolkodtál rajta, hogy kölcsönöz egy ilyen fémkeresőt?
2: Á, kiszedtek már mindent. Tehát ezt rengetegen csinálják, persze.
3: Hát, ha most visszahúzódott egy picit.
2: Igen, de ettől mondjuk vízünk nem lesz.
3: Pedig az abban van.
1: És mi a megoldása annak, hogy azok a Dunából becsatornáznak titeket?
4: Ebből?
1: Építenek egy
4: kiszárad a Duna.
2: Megvan.
3: Hát de láttad a medret, hogy néz
1: Dunánkhoz ki? Ne
2: jó, az abban még sok van, az még...
1: Azért, a mi Dunánkban nem az a Duna
2: kell. Néz ki ilyen szarul, mert nincs a vége lezárva, érted? Ha a határnál lenne egy gát, már mekkora viszint lenne. Egyébként ezt képzeljétek el.
1: A Velence, a Magyar Atlantis. Tökéletes, az elsüllyedt város.
2: Többen már táblákat is küldtek nekünk, halakra lépni tilos.
1: Nagyon nagy, igen.
3: A Velencei tómedrében nincsen semmi, ami elsüllyedt volna, valami régi hajóroncs, amit így meg lehet látogatni.
2: Nálunk esetleg... előttünk van egy régi halászcsónak, hát már csak a váza. Az jó.
3: Mert hogy azzal lehetne fotózkodni.
2: Eladni a Titanicot?
1: Nem mondom, hogy búvárparadicsom, egy szakadt bárka, egy hajó így beesve oda, egy ilyen kis horgászhajó.
3: Körbejárni.
1: Egyébként, ha lettérkövezitek, az nem rossz megoldás.
3: Óriási
1: parkoló. Arra vigyázz, hogy ne építs. Ott megjelennek majd vállalkozók, és azaz 3 méterre betolják, 20 méterre betolják a tólag a szintet, és azonnal beépítik. Úgyhogy óvatosnak kell lenni. Hú, gyerekek, ez kemény. Nyilván ennek a komolyabb verziójával is vagy foglalkoztunk mi már, azért többször meghívtunk itt vízügyi szakembereket, tehát kicsit kínunkban nevetünk, de te azért ezt tényleg a bőrödön keresztül tapasztalva nézed végig, hogy abban a generációban vagy korban élünk, ahol Magyarország egyik legnagyobb tava elérkezett oda, hogy kiszáradjon. Szóval azért most röhögünk, meg persze kínunkban, de hogy ha belegondolsz, azért ez tényleg milyen.
2: Nagyon szomorú.
1: Nem, nincs olyan nagyon sok tavunk, van egy csomó, de hogy azért a Velencei-tó, a Balaton, a Fertőtó, ezek azért ilyen ikonikus tavaink voltak, még ha Kicsit iszapott,
2: de azért
1: gyerekkorom, hogy ott arról beszélgettünk 2026-ban, hogy úgy néz ki, hogy lehet, hogy évvégére kiszárad a tó. Érted? Hát azért ez...
2: És vannak egyébként már kisebb tavak, amik eltűntek, ugye csak az nem ekkora
1: így érték. A helyieknek nyilván nagy dolog, igen, de hogy az annyira azért nem követed.
2: A Velencei tó is, tudod, most a Balaton is azért a déli partot, nálatok is már meddig kell sétálni, hogy 1 kilométert mész be, mire...
1: Szeptemberben már nem volt víz a parton. Na, tehát igen. Szeptember elején már besétálós volt a Balaton is. De tavaly, az egészen durva volt.
3: A klimatológusok nyilván 20-30 évvel ezzel riogatnak. És itt sose tudtad elképzelni, hogy igen, ennek jó, persze, oké, majd valamikor nagyon-nagyon messze. Azt nesze neked.
4: Hát igen, csak ráadásul,
3: és már nem tud felfújni.
2: Ráadásul ugye azt se tudjuk értékelni, vagy azt se tudjuk értelmezni, hogy most például télen azt mondtuk, hogy milyen sok hó esett, ugye? Ez elhangzott, a milyen sok hó esett, és akkor erre a vízügyi szakember azt mondja, hogy az semmi. Igen. Itt 6 éve nincs elég csapadék ezen a területen, a mezőgazdaság szenved, és most már mi is látjuk, mert mindig csak így legyintesz, hogy persze a mezőgazdaság az mindig sírnak, mindig ezt mondtuk, és megvettük a spanyol paradicsomot. De mikor látod, hogy már tó sincs, akkor azért csak így észbe kap az ember, hogy úristen, mi lesz itt?
3: Azt kellene megtudni, hogy amikor kiszáradt,
4: 1866-ban, igen.
3: Utána mi történt?
4: Utána elkezdett rendben. Utána, igen, tehát szerintem egy élő organizmus, tehát az egész bolygó, tehát ezek nekünk ilyen nagyon nehéz annak, aki ebbe a korba él, hogy úgy mondjam. De hát mivel a földtörténet szempontjából ezek másodpercbe se kifejezhető dolgok, hát majd valószínűleg helyre jön. De lehet, hogy hát, nem
1: igen,
4: élünk.
1: Csak az agárdi vízibicikli kölcsönzőség,
4: ez nehéz. Sajnos, ez.
1: Te most az univerzum szempontjából egy pillanas vagy.
4: Ez egy ilyen dolog.
1: De 100 év múlva lehet, hogy ez a dolog tényleg megjavul, hát ki tudja.
2: Nagyon jó fesztiváljaink vannak, jó programjaink vannak, kívánóan lehet kerékpározni. Fürödni most ne gyere. Gyere, nem tudom, a hétvégén pászmándra borozni.
3: Kerészpározhatsz is, csak nem kell megkerülnöd, hanem
2: csak keresztben. Van egy rövidítés.
1: Igen. A velencei tótáblát le fogják cserélni? Raknak egy kérdőjelet a végére?
2: Hát valaha igen. Itt
3: vagy rip.
1: Velencei tó? Igen, ágazásban arra valaki így gondolja.
0: Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazinc Barcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Vármegye útjén május 18-a és 24-e között két közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhatott volna. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárás is maga után vonhat, írja polisz.hu. Made in Hungária. A miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium magiszkórusa újabb előadást mutatott be az ózdi közönségnek. A karvezető szerint fontos, hogy az előadások ne csak szórakoztassanak, hanem valamilyen nevelő szemléletformáló üzenetet is közvetítsenek a diákok számára. A musical aktualitását tovább erősítette, hogy az alkotó Fenyő Miklós neve az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába került, írja az ost.hu. Júniusban szinte minden hétre jut egy nagyobb vásár vagy piac Borsod-Abaúzemplén vármegyében. A nyár első hónapjában országos állat- és kirakodó vásárok, régiségvásárok, kézműves vásárok és termelői napok várják az érdeklődőket szerte a vármegyében. Ónodtól Miskolcon át egészen Tokajig és Szerencsik egymást váltják a programok. Akár régiségeket keres valaki, akár helyi termékeket vásárolna, vagy egyszerűen csak szeretne elmerülni a vásári forgatagban, a júniusi vásárok Borsodban mindenre lehetőséget adnak. További részletek a bom.hu oldalán. A miskolci tűzoltó laktanya kapui is megnyíltak május utolsó vasárnapján gyermeknapon, a nyitott szertárkapuk elnevezésű országos programhoz csatlakozva. A látogatók betekintést nyerhettek a tűzoltók mindennapjaiba, a gyermekek beülhettek a tűzoltóautókba, kipróbálhatták a felszereléseket, és még célba is lőhettek a vízsugárral. Idén is megszervezi a Suli a strandon akciót a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A csatlakozó úszodák és strandok élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat június 8-a és 19-e között. Az akcióban a Borsod-Abaúzemplén vármegyei osztályok részére is féláros kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, délután 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy érdekes evolúciója van ennek a történetnek, amiről mi itt elkezdtük a Hogy vagy magyarban beszélgetni, hogy aztán ez hova jutott ez a történet, mert ugye a Hogy vagy magyarban, na mindegy is, hogy valahogy felmerült, hogy kinek van 5 lábúja, 6 ujja, és azóta ugye ez egy hete ezeket kérdezzük a hallgatóktól, hogy neked 6 ujjad van-e, vagy 6 lábújad, vagy 4 lábújad, vagy 3 kezed, mert ugye a tippelésnél, amikor mondtuk, hogy Irénke 46 éves, 6 lábúja van, ahogy utána kiveszi fel a telefont. És ugye a történetből az lett, hogy jelentkezett, vagy megtaláltuk, igazából mindegy is, egy Renáta nevű hallgatónk, aki e-mailben jelentkezett egy érdekességgel, miszerint neki egyébként tényleg 6 ujja van, 12 szám szerint. És ebből a teszti különbségből csinált ő karriert. És ami még érdekesség a történetek, ugye 24-ben a mi műsorunkban hallott arról, hogy ugye az én lábas képeimmel az OnlyFans-szel egyszer ötletére próbálunk valami pénzt csiholni, hát nem lett belőle túl sok. 5 dollár, 10 dollárt keresünk. És ő elkezdett ugye feltölteni
1: fotókat, igen.
0: Fotókat.
1: Meghallotta ezt a hírt, vagy ezt a beszélgetést, és aztán rájött, hogy hát ezzel lehet pénzt is keresni.
0: Ebből lehet pénzt keresni, csinált aztán TikTok oldalt, felfigyelt rá egy spanyol főműsoridős talkshow szerkesztője, meg is hívták, és kiderült, hogy ez a 6 ujj, ez nálunk úgy kelt életre most egy pár napja, hogy van egy hallgatónk, gyerekek, akinek viszont 12 ujja van.
1: De nem a lábán, hanem
0: nem
1: a kezén.
0: Nem a lábán, hanem a kezén. Kiváló tud fuvolázni, gitározni, többször zongorázni próbált. Hol van neki az ujja pluszban? Két hüvelykúj, két kis ujj, ez mit jelent?
2: A hüvelyk és a mutató között nőtt.
0: Oldalra?
2: Mi? Ide a kettő van. Közé. Tök korrekt.
1: Két mutató ujja van. Kicsit olyan.
0: És úgy, de várj, mert ebből a képből ugye össze van mérve az ujjat, látjuk, ugye a spanyol oldal is nézegeti.
2: Ott mozgatja a plusz ujjat, látod?
1: És teljesen funkcionális, tehát hogy teljesen jól működik minden.
0: Na de várj, ezen a képen nem tudom megnézni. Ez a plusz ujj, ez a hüvelykúj felé derékszögbe lejt kifele, vagy felfele megy inkább a mutató ujj fele? Hova megy a plusz ujj? Hova nő be?
1: A mutató ujjad és a hüvelyk ujjad között így oldalt, mintha odaraknád a másik kezed mutató
0: ujjad. Kicsi párhuzamosan a mutató ujjaddal.
2: Igen.
0: Milyen előnyei vannak ennek? De most komolyan kérdezem. Milyen megkérdezzük, egyik ilyen felhívjuk.
2: Hát gyors és gépírás, ember. Hát el tudod képzelni, hogy milyen sebességgel kezeli a klaviatúrát.
0: Te plusz 2 ujj, az valószínűleg még gyorsabb írás.
2: Persze.
0: Hangszernél.
2: A zongoránál, jó fuvolánál nem feltétlenül, de még a fuvolánál is.
1: A zongoránál se feltétlenül előny, mert a zongoránál van egy új rend.
2: Azt magának át kell alakítsa, de hát egyébként megvan.
0: Na de hogy teszel be plusz ujj? Hiába van plusz ujjat, ha az 5 ujjra van lekottázva.
2: Könnyebben elérsz. Hát gondoljatok bele, biztos, hogy mondjuk nagyot kell átfogni a hüvelykel meg a kis ujjal, és közötte neki még itt van egy 6. Hát bármit belejátszik bármibe.
1: Csipkét biztos, hogy könnyebben ver. Makramézik.
0: Makramézik, csipkét ver.
1: Kosárt fog.
0: És egyszer csak a természet úgy dönt, hogy rendben, neked adok 2-vel tőled. Elvette tőle valahol? Tehát levette a lábujjait?
1: Arról nem szól a fáma, hogy csak 4-4 lábúja van.
0: És van erre valamilyen magyarázat? Vagy neki ez orvosilag elmagyarázták? Nem tudjuk, erre nincs magyarázat, egyszer csak a természet odadob még 2-t.
2: Ennyi. Szerintem ennyi. Nem, elvenni ott nem vesz.
0: Műkörmösnél ez plusz pénz?
2: Hát 12-t kell megcsinálni.
0: Ugye oda, ami be van írva, egy órára jössz. Te még 2 ujjat viszel, az 2 plusz köröm, az akkor az lehet, hogy több pénz, nem? Kérdezi egy hallgató.
2: Kesztyűt nem tudsz venni magadnak.
0: Tényleg nem tudsz kesztyűt venni. Nőgyugyásznak mész, akkor viszont plusz 2-vel tudsz hasítani.
1: Viszont jó poharas lennél egy étteremben. Sokkal többet tudsz visszahozni.
0: Furcsa tréfát tűz azért néha a természet, nem? Hogy azt mondja, oké, akkor neked adok. Ezt régen azért odasorolták, hogy itt ez valami kis ezoterikus vonal volt, hogy akkor neked plusz lábújad van, vagy plusz ujjad van. Igen, sámának tituláltak.
1: Miből szeretnél egyet többet?
0: Miből szeretnék egyet többet? Hát ez egy jó kérdés.
2: A sejtből
0: mindig azokat már égettem.
2: És hogy hívja az ujját? Mert van ugye kis ujj, gyűrűs, középső,
0: az mi?
2: Mutató és hüvelykújunk.
1: És a kis barátom.
0: És hova teszed?
2: És a plusz.
0: Igen. Hova teszed valójában? Igen. Na de eljussz vele egy spanyol műsorba és keresel vele az OnlyFans-en, akkor azért ez már megérte.
1: Hogyne, persze.
0: Zongorázol, igen. Na mindjárt megkérdezzük. Hello Renáta, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
0: Milyen szép evolúciót élt meg ez a Hogy vagy magyar, kinek van 6 lábúja, 6 ujja? Amivel aztán eljutottunk hozzád, amire te kiderülhet, hogy te miattunk indítottad el az OnlyFans oldaladat.
3: Igen, ezt egy kicsit javítanám, mert ez egy fontos momentuma ennek a történetnek, hogy ugye köszönöm szépen, ezt tényleg nektek köszönhetem, hogy ez az egész elindult az annak idején a lábképes adásatok miatt, de az nagyon fontos megjegyeznem, hogy pont ez a lényeg, hogy igazából én nem szerettem volna ezt a ezt a vonalat erősíteni. Tehát én nem akartam az OnlyFans irányában menni, én csak arra gondoltam, hogy jó lábképek is izé, de elkezdtem a kezemről is felrakni képeket, és láttam, hogy arra nagyobb az érdeklődés, és én nem éreztem jól magam azon a lábas oldalon, tehát hogy én nem akartam ilyen irányba indulni.
0: De ezért a kezeddel kerestél inkább pénzt? Tehát, hogy volt pénz?
3: Hát egyébként kerestem, mert az a vicces, hogy van egy ilyen kis polidaktília, mert ezt úgy hívják, ezt a tatuiságot, egy kis réteg, akik nagyon rajonganak ezért, de nem ilyen fétis szempontjából, hanem olyan szempontból, hogy ők kíváncsiak rá, hogy te mit tudsz megtenni a hatújaddal, amit ők nem tudnak, mert ők nagyon szeretnének hatújat. És akkor így fizettek nekem 40 dollárokat azért, hogy én egy percig mozgatom ilyen furcsa helyzetben az ujjaimat. Tehát, hogy ilyenek voltak, de mondom, nem éreztem.
0: Oké, tiszta, tehát nem szexuális jellege volt a dolognak. Igen, csak igen, ők megnézték az ujjat, aztán azt mondták, hogy persze nem az, de nyilván. Miért nézi valaki, akinek hat ujja van? Igen. Mit tudsz megcsinálni? Tehát mi az a plusz neked akkor, amit te hat ujjal megcsinálsz, amit mi öt ujjal nem tudunk megcsinálni?
3: Hát nyilván ők olyanokat kértek tőlem, hogy én használjam hüvelyk ujjként ezt az ujjamat, mert hogy tudom olyan pozícióba állítani, mint hogy egy hüvelyk ujj lenne. De egyébként az életben...
1: Tehát be tudod fordítani?
3: Hát igen.
0: Tehát föl tudod annyira állítani, mintha derékszögben állna. Aha, tehát neked ez
3: igen,
0: ugye a hüvelykő és a mutatói között
3: oldalra,
0: van.
3: Igen, annyira oldalra áll a mutatójam, hogy igazából le tudom teljesen.
0: És azért fizetett 40 dolcsit, hogy te küldtél neki egy egyperces videót, hogy bábozod az ujjaiddal.
3: Igen. Csak hát utána ezt nem akartam, és ezért indítottam el a nyilvános oldalaimat, YouTube oldal, TikTok, ez a 12 Fingers Girl néven indítottam ezeket az oldalakat, és ennek hatására jutottam el én most ebbe a spanyol műsorba. Egyébként még annyit szeretnék hozzátenni, mert hallgattam itt az előbb titeket, hogy a lábamon is 12 volt, csak azt lemütötték kiskoromban, hogy beleférjen a cipőbe.
0: Tehát neked 24 az, ami nekünk
3: igen,
0: 20.
3: Igen. És én, tehát ez nem csak úgy jön, hanem én ezt örököltem a nagypapámtól, anyukám részéről.
0: Patának mennyi volt? 30? Vagy ő miért? Ő is 20?
3: Anyukámnak az, mondjuk egyébként én azt hiszem, hogy a papámnak is 24 ujja volt, vagy lábujja. Anyukámnak egyébként érdekes, hogy neki csak... Tehát öt ujja van, de a hüvelyk ujja az egy perccel hosszabb, ezt háromfalangális hüvelyk ujjnak hívják. Az is egy kicsit máshogy néz ki, de ez is a polidaktiliának az egyik fajtája.
0: Tehát akkor az egész család hoz valami vonalat, hogy a bűvész vonalon azért erősek vagytok.
3: Igen, viszont a lányomnak, ő neki csak öt van. Ő sajnálja.
1: Valahol azt olvastam, hogy azért fizettek neked, hogy legózz.
3: Igen. Hát
0: ne
3: olyan
0: csinálj,
3: is volt,
0: ne
3: hogy...
0: Legóznod kellett a hat ujjaddal. Ő nézte a másik oldalon, és utalt 30 dolcsit, hogy a 12 ujjaddal legózzál.
3: Ilyen kis figurát kellett összeraknom, igen. Az eleinte egyébként ebből nagyon sok pénzt használtam, ezt be is vallottam meg mindent, tehát hogy teljesen jól működött, csak mondom, aztán nem volt jó azon az oldalon lenni, úgyhogy ezt így nem...
0: Fihet, tudod, hogy a végfelhasználás már nem tudod, ő most azt mondja, hogy nézem, hogy legózol, nem tudod mit, tehát te nem csinálsz rosszat, csak hogy ő aztán ezen mit kezd, hogy mire használja, igen, ott van a tudat.
3: Igen, csak aztán, ha kiderül, hogy te most mit keresel egy FitFinder oldalon, akkor utána nem fogod tudni elmagyarázni, hogy te nem csinálsz ott semmit amúgy, tudod, szóval nem akartam...
0: Legózol az ujjaiddal, és valaki ezt megveszi.
2: Na, menjünk rá a fontos kérdésekre. Amikor új személyt csinálsz, most már vesznek új lenyomatot.
0: Igen, akkor veled...
2: Ott mi van?
0: Igen, rabosításnál mennyire vagy nagy kíváncsi neki?
3: Nem is emlékszem, mert egyszer pedig tényleg kérték, de nem, szerintem nem emlékszem már, hogy ott mi volt, vagy volt-e valami különleges.
0: És a zongoránál ez most előny, mert ugye erekorban zongorászál, abban, hogy most újra zongorázol, akkor ez nagyobbat tudsz fogni, nem?
3: Ez nagyon érdekes, előny is, és hátrány is, igazából előny, mert ugye vannak olyan darabok, meg részek, amikor nekem én le tudom játszani végig, míg másnak már újat kell cserélnie, hogy le tudja játszani. Viszont hátrány, mert amikor elkezdesz zongorázni tanulni, akkor nagyon sok gyakorlatnál ugye új rend van, hogy melyik ujjadat hova kell tenned. És ugye ez problémát jelent, és mindig így a két zeneiskolába járok most egyszerre, és akkor mindig így gondolkozni kell, hogy jó, akkor hogy csináljuk úgy, hogy neked is jó legyen, mert régen mindig kihagytuk a kis ujjamat, de hát az úgy most ha már ott van, akkor tök jó lenne használni.
0: Hmm. Igen, ebben a spanyol műsorban is zongoráznod kellett, vagy nem kellett, hogy zongoráztál, igen, ugye? Tehát ott az volt a show, hogy ezzel léptél föl, hogy zongoráztál. Igen, azt írják, ez milyen vicces, hogy valaki nem ingatlan törököl, hanem plusz 4 ujjel. Ugye? Papától, nagypapától.
1: És mindegyik teljesen funkcionális, tehát teljesen jól működik az összes ujjad, nem kicsit bénább az egyik. Tehát...
3: Nem, teljesen.
0: Az ollót hova dugod?
3: Annyira...
0: Kérdezi, te hallgat, hogy az ollót melyikbe dugod?
3: Hát ez nagyon vicces, mert én egyébként szakmámat tekintve műkörmös vagyok, és annak idején, amikor tanultunk, akkor ezen nevettek, hogy én hogy fogom meg az ollót.
0: Egyes hármas, de... vagy egyes kettes, mint mindenki más?
3: Most nem tudom, de gyorsan meg kell próbálnom.
2: A hüvelyújadat biztos belőle dugod fölőre.
0: Egyes hármas. Tehát van egy új az ollón, amit rá tudsz tenni az ollóra.
3: Igen.
0: Gumikesztyű felejtő, nem? Tehát effektíve nem tudsz.
3: Hát a kesztyű az nagyon problémás. Tehát én most tanulok tehát A kategóriás jogsit szeretnék most szerezni, és vettem kesztyűt, de hát ugye csak úgy tudom felvenni, hogy az egyik új helyére kettő ujjamat kell, hogy oda tegyem, és kényelmetlen, mert ahhoz egy kicsit nagyobb kesztyű kell, és akkor meg nem tudom úgy a gázkart, tehát rendesen.
0: És az ujjonszámolás általánosban azért ott is tudtál villantani, nem? Tehát, hogy...
3: Jaj, hát az nagyon, igen. Nem,
0: azért
3: ott
0: érted, hát a te 12-ig tudsz menni, amíg ők 10-ig mentek.
3: Hát meg tudod, amikor tanultuk a 6-ot, és akkor föl kellett mutatni, hogy 6 ugye a kezünkkel, és én fölmutattam, akkor tanárnéni rám szólt, mert elsőben, hát legelső pár napban úgy tanulgatok.
0: Ez mennyire
2: bizony.
0: Mondom, hogy egy kézzel mutatom.
3: Renike, nem jól csinálod, és én mondtam neki, hogy hát akkor tanárnéni tanuljon meg számolni, aztán anyukámat be is

0: Annyira emlékszem, hogy a suliban, mikor oda kerültem elsősként, és akkor az egész suli így jött utánam a focipályán, hogy mutassam már meg a kezem, és akkor én össze volt téve a két kezem, és mint egy kis királylány úgy sétáltam, és akkor mondtam nekik, hogyha, hát nem tudom, régen volt, már valami 50 forintért megmutatom.
1: Tehát már akkor is ügyes,
2: már akkor is nagyon jó. És később egyébként Pasi volt olyan, aki lepattant emiatt?
0: Ő nem volt. Egyetlen egyszer voltam valamilyen táborba, és akkor ott volt egy srác, de szerintem szegény, ő nem volt teljesen százas, és akkor ő annyira kiakadt ezen, hogy így ült egy széken, és fél óráig fogta a fejét, és mondta, hogy ő ezt nem viszi el. Szóval teljesen maga alatt volt, de egyébként nem sose volt így ilyesmi.
3: Azt jelenti, hogy azért egy kézzel kérni hat sört a kocsmába, az elég menő. Hat sört kérek, és így fölmutatod érte. Szerintem azért ez így elég jön be a formában. Na jó, de nem is gondoltuk volna, hogy milyen érdekes evolúció lesz ennek, hogy valamikor ezt a Hogy vagy Magyarnál felvetjük, és aztán van-e hat lábújad, és három nap múlva itt van egy hallgatónk, aki egyébként eljut így ebben a formában. Igen, hétfőn vagy kedden Hogy vagy Magyaroztunk, és ott merült föl először, hogy kinek van hat lábúja vagy hat ujja.
0: Ja,
3: na pénteken te meg már itt vagy valójában úgy, hogy hat ujjad van, és a lábadon is volt, csak onnan ugye leszették. Úgyhogy ez
0: igen,
3: érdekes azért az evolúció meg a természet, meg hogy ez öröklődik, tehát igen. Hogy nektek valamilyen génbeli dolog van egy kicsi sérülés, igen. Hogy ez megy tovább így, hogy hat ujj.
1: De azt egyébként, ha Feri kérdezte, csak nem tudtunk rá válaszolni, akkor neked, te hogy hívod ezt a plusz ujjat? Mi az neked?
0: Hát ez nagyon vicces, mert ugye rengeteg kérdést kapok az oldalaimon, és akkor ezt mindig megkérdezik, és akkor én azt szoktam viccesen mondani, hogy impostor, de hát amúgy nincs neve.
3: Nem, azt nem tud neki, mint persze. Abszolút. Abszolút.
0: Régen kesztyűs újnak hívtam pont ezért, mert bosszantott, hogy annak nincs új a kesztyűbe.
3: És ez fel sem merült, hogy kiskorodba lekapják? Tehát ez egy bonyolultabb műtét lett volna, mint a lábúj.
0: Hát hála jó Istennek azt mondták, hogy mivel hogy ennyire szép, meg funkcionális, inkább legyen az, hogy majd, hogyha én felnőtt leszek, akkor hagyd dönthessem el én, hogy mit szeretnék vele csinálni. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy nem szedték le, mert egyébként a lábamon is felesleges volt leműteni.
3: Na, tehát, hogy jól áll, funkcionált, működött, nem lógott ki, tehát, hogy teljesen fölösleges lett
0: volna.
3: Húzockodás jobban megy, kérdezi.
0: Hát, azon most rajta vagyok.
3: Nagyon helyes, nagyon helyes. Na jól van, Renát, örülünk, hogy megtaláltunk. Teljesen váratlan ez a történet, hogy hova tud egy-két ilyen poén így menni 3-4 napon belül, hogy közben te felbukkantál itt 12 ujjal. Nagyon szépen köszi, hogy jelentkeztél. Még örülök, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra!
0: Én köszönöm.
3: Köszönjük. Hello.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
4: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mit in Hungária. A miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium magiszkórusa újabb előadást mutatott be az ózdi közönségnek. A karvezető szerint fontos, hogy az előadások ne csak szórakoztassanak, hanem valamilyen nevelő szemléletformáló üzenetet is közvetítsenek a diákok számára. A musical aktualitását tovább erősítette, hogy az alkotó Fenyő Miklós neve az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába került, írja az ost.hu. A Vármegye útjai május 18-a és 24-e között két közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhatott volna. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárást is maga után vonhat, írja police.hu. A miskolci tűzoltó laktanya kapui is megnyíltak május utolsó vasárnapján gyermeknapon, a nyitott szertárkapuk elnevezésű országos programhoz csatlakozva. A látogatók betekintést nyerhettek a tűzoltók mindennapjaiba, a gyermekek beülhettek a tűzoltóautókba, kipróbálhatták a felszereléseket, és még célba is lőhettek a vízsugárral. Miskolcon megkezdődhet a 306-os főút repülőtéri úti szakaszának fejlesztési előkészítése. A tervek szerint a jelenlegi kétszer egysávos útszakasz kétszer kétsávosra bővül a Sajóhíd és a Dr. Cselényi József utca között, mint egy 800 méteres szakaszon. A miskolci útszakasz fejlesztéséről a Magyar Építők számolt be honlapján. A fejlesztés a városi közlekedés és az ipari logisztikai forgalom számára egyaránt jelentős lehet. A nem lakossági ügyfelek részére immár egy éve kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszámlákat a szolgáltatók, figyelmeztetett közleményben az MVM. Az energiatársaság ezért ismételten felhívja itt Borsod-Abaüzemplén vármegyében is az érintett vállalkozások, önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmét a számlafogadásra alkalmas e-mail cím mielőbbi megadására. A szükséges online űrlapok a szolgáltató internetes felületein is elérhetők. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy futózápor, esetleg kis eséllyel zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, délután 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Talán olvastatok így, drága hallgatók, hogy 522 kilós kokainfogás az új rekord Magyarországon. Történelmi drogfogás, azt mondják, ugye sajtótájékozatot is tartottak. És hihetetlen, mert hogy több országon keresztül átjutott, és amit külföldi titkosszolgálatok, rendőrségek nem vettek észre, azt a magyarok leleplezték, és hát egészen hihetetlen adatok, ugye a Csepeli Szabadkikötőben először 77 kiló, majd 155 kiló kokain tartalmazó konténer érkezett meg, és hát ugye itt a kikötőkön keresztül vonaton Dél- és Közép-Európába érkeznek meg, Ekvádorból, Kolumbiából, Európába érkező drogszállítmányok, ugye, és aztán, hogy most már nem csak a Rotterdam és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Közép-Európába is, mi is abszolút célország lettünk, Németország, Hamburg, Bléma kikötőibe banán szállítmányok közé rejtve érkezik az áru. Az átrakodás általában ugye Panamában történik, Magyarországon évente pedig 8000 konténer érkezik, vasúton 2000, mi kamionon körülbelül 6000, és itt kell megtalálni. A régió legnagyobb banánimportőre egy lengyel cég, a banánvonat hetente jön Magyarországra, vagy mennek keresztül Románia felé, és a csempészet árut nem a célállomáson szedik ki, hanem útközben, vagy már az üres konténerből távolítják el a visszaúton. Na és ezt találta meg egyébként, ugye, most a rendőrség a kisebb fogásokban, de végülis 522 kiló jön ki egybe, 522 kilós kokain fogás. Ez most állítólagosan óriási rekord, 15 milliárd az ára. Nagyjából ennyibe kerül.
2: És piaci ára mennyi lehet megvenni?
1: Hát ezt beszélgettük tegnap.
3: A licitálás megy szerintem, árverés.
2: De ezt mondta, hogy marketplace-re akkor rakják fel. Báv ZRT, nem tudom, valaki, hát valami, ez most már még nem? Most már itt van.
1: Hát igen, ezt nagyon nem kell visszaszolgáltatni azoktól, akiktől elvettük. Minden esetre...
2: Ezt fel lehet használni gyógyászati célokra? Például a végstádium rákosok szipukázhatnak belőle, ha úgy van?
1: Hát ez egy jó kérdés, szerintem nem, orvosi használatra nem. Talán morfiumot igen, de azt nem kokainból állítják elő, szerintem ez a megsemmisítése kerül előbb-utóbb. Ez megy.
3: Ez egy nagy füstölés
1: lesz, igen. Azt mondják,
2: kell menni megnézni ezt a füstölést.
1: Hogy a rakomány októberben hagyta el Ekvádort, október 23. és 28. között érkezett Panamába, ott várakozott, majd a konténerek november 17-én érkeztek meg a Bréma kikötőjében, pár nap múlva indultak tovább. Na most, ha ez novemberben jön...
3: Mi van a banánnal? Nem rohad meg.
1: Fél évig utazik egy banán egyébként, amíg ideér. És aztán a német hatóságok Brémából 6 konténerből 2-t röntgen és kutyával ellenőriztek, és nem volt eredményes, nem találták meg. Erre idejöttek ezek a kis csempészek, és azt mondta a magyar hatóság, hogy itt aztán valami majd még történik. A német társszervvel, valamint a NAP-val 7000 banános doboz szedtek szét, amiben egy teljes rakolópon 438 kokain tömböt találtak, ez összesen 522 kiló. A fekete piaci értéke 5-15 milliárd forint, történelmi drogfogás, soha nem foglaltunk le ennyit Magyarországon.
2: És most a lakosság segítségét kérik, hogy tüntessük el együtt.
3: Nagy közös buli van.
1: Állítólag Tomi már mondta a raktár környékén se tekeni. Több kamera felvétele látták, hogy éjszaka megpróbált behatolni a raktárba. De mondták neki, Tomi, vigyázz! Bár nincs védelem rajtad.
2: Ez már nem az az időszak, Tomi.
1: Igen, ez már nem az az időszak, legyél nagyon óvatos. Hát igen, ja, nagyon érdekes a dolog. Egyáltalán hogy érkezik, hogy jön, milyen füleseket kapnak, hogy jöttek rá, hogyha a németek nem jöttek rá, akkor mi miből találtuk ki, sugnak-e egymásnak, bejelentik-e egymást rivalizáló drogbandák, mondjuk, nem tudom, erről tegnap is beszéltünk, ugye, hogy az albánok a szerbeket, a szerbek esetleg az ukránokat. Borzasztó nehéz lehet a felderítés. Tehát ugye, hogyha megnéznénk, Zsül, ezt adatilag nézd meg, hogy mondjuk Antwerpen mi volt még, Rotterdam, Amsterdam, megnézzük az összkikötővárosok összkonténer számát.
3: Embertelen szám, nem. Ebből kettőt kiszúrni.
1: Hogyan veszel észre egy évi több tízmilliós konténer forgalomat lebonyolító német és holland kikötővárosokból egy olyan konténert, ami egy raklapon ott van 500 kiló kokain. Tehát, hogy felfoghatatlan, hogy milyen iparági mennyiség jöhet, aminek csak egy nyilván egy kis részét találják meg, de ez is óriási dolog.
3: Hát vagy átnézed az összeset, ami effektíve lehetetlen, ugye az összes konténert, vagy ilyen véletlenszerűen azt mondod, hogy ez az! biztos, hogy kell, hogy súgás legyen.
1: Biztos, hogy súgnak, meg biztos, hogy van füles, persze, meg hát lehet, hogy itt azért tudnak.
2: Rengeteg sorozatot néztem, és mindenki tudja, hogy ez egy vádalkú. Valakit elkaptak, és azt mondta, hogy amban az esetben, hogyha most én...
1: Ő simán el tudom képzelni, hogy mit
2: tudom. Tudom, valamit, amit én nem tudtam.
1: Igen, hogy azt mondja, oké, kössünk egy vádalkút, én tudom, és ez ekkor és ekkor érkezik. De mindjárt kérünk egy kis segítséget, mert tényleg nagyon sok minden van, és hát nem tudunk erről, azért olyan nagyon sok információnk nincsen. Nyilván ez a nyomozás, meg a felderítés baromi titkos, tehát kevésbé lehet erre rálátni, de minden esetre ez egy nagy dolog. Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője. Itt van velünk. Hello Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Jó reggel. Hello. Milyen hosszú titulusod van neked? Nincsenek valami rövidítése? KKKB, EHE, vagy valami? Csak így hosszan?
4: Van egy rövidítése is, KBH rövidítése, de ez egy fiatal szervezet alapvetően, úgyhogy gyorsan kellett nevet találni, ki meg a lehető leghatékonyabbat, úgyhogy ez így esett. De alapvetően Nemzeti Nyomozóirodán belül dolgozunk, majd egy külön egységként végre valahára gyakorlatilag egy másfél évvel ezelőtt jött az ötlet a magyar rendőri vezetés részéről, hogy kell egy ilyen egység, aki csak kizárólag a szervezett bűnözésnek ezen szegmensére dolgozik, mert nyilván ez egy óriási iparág, egy óriási maffiaszerű bűnelkövetés, amire olyan szintű munka kell, amit talán azt gondolom, hogy az elmúlt egy-másfél év alatt tudtunk mi is felépíteni. Így gyakorlatilag Ecuadortól Kínáig megvannak a kapcsolataink, úgyhogy nem volt egy könnyű munka, meg most se az, meg hát gyakorlatilag korlátlanul dolgozhatnánk, ahogy láttátok.
1: Ez ilyenkor fülesre jön, ha ti kaptok fülest, a németek, a franciák, nem tudom, a hollandok kapnak fülest, és szólnak nektek, vagy tehát mi a lánc, hogy érkezik ez meg, vagy hogy kezdtek el ti is nyomozni?
4: Két útja van ennek, ugye amiről beszámoltunk kedden sajtótájékoztatón, ugye a nagyobbik része, tényleg a történelmi drogfogás, az alapvetően nemzetközi kooperáció eredménye, azt majd elmondom nagyjából, amit elmondhatok róla. A másik fele, az pedig egy kisebb tétel volt, egy 72 kilós lefoglalás.
1: Ez a tavaszi.
4: Pedig, ez a tavaszi, igen, ez igazából egyiknek a vonzata a következő, tehát gyakorlatilag most már egy tök jó munkacsoportunk van a Nemzeti Adó és Vámhivatallal együtt, meg a külföldiekkel, ahol tényleg gyakorlatilag működik egy nagyon jó rizikóelemzés, és mi bökünk rá arra a konténerre, amire azt mondjuk, hogy talán sejthető, hogy van benne kábítószer.
1: De ez hogyan? Tehát, hogy megérkezik több millió konténer Magyarországra, és több ezer egy évben ti. Valahonnan valamelyik szervezettől kaptok egy fülest, hogy gyerekek, nézzétek az ekvádori március 23-ai szállítmányt, ekkor fog belépni hozzátok az országba, így gyanús, hogy ebbe van valami.
4: Gyakorlatilag az 500 kilót, azt úgy képzeljétek el, hogy itt ilyen 24-48 alatt kellett csodát tennünk. Gyakorlatilag a franciák hívtak föl, hogy Latin-Amerikából kaptak egy információt, nyilván ennek a forrását ők nem árulják el, hogy ott most éppen egy beépített ember, egy vádalkó, egy informátor, ami bármelyik Netflix-es sorozatban láthattok, hogy ez így kapták-e. Csak azt mondták, hogy van 20 konténer, ami gyakorlatilag Közép-Európában, vagy Magyarországra is érkezik, vagy érkezhet belőle, és akkor próbáljunk meg rá reagálni, próbáljunk van valamit tenni. De ugye ezek a konténerek akkor már gyakorlatilag egy hónapja úton voltak, tehát ami itt november végén meglett, az október végén az elindult az ekvádori kikötőből, az megjárt a panamai átrakodót, megjárta már Brémát is, tehát ott voltak Brémában a konténerek, amire megtaláltuk őket. Azért azt így próbáltok elképzelni, hogy kap reggel hétfőn az ember egy ilyen telefont, akkor arra a csapatát rápörgeti, és elkezdi az összes nemzetközi kapcsolatát beizítani órákon belül, illetve a magyar oldalon is a saját logisztikáját. Ugye itt nem csak egy rendőrségi, meg egy vámhatósági együttműködés van, amit komoly tengeri logisztikai, földi logisztikai cégeknek a működésébe kell gyakorlatilag belelépnünk. Itt arról beszélünk, hogy gyakorlatilag három tengeri logisztikai cég végzi ezt a 20 pár napos szállítást Ecuadortól Európáig.
1: Ja, és aztán ezeket utána... is csekkolni kell, tehát ez a teljes láncba bele kell nyúlnotok.
4: Hát bele kell, mert meg kell találni. Hát nyilván egy brémai ilyen konténer szállító hajóhoz x ezer konténert, és gyakorlatilag ott az átrakodókban több millió konténer van.
1: Atya Isten.
4: És akkor találj meg 20-at. Tehát nyilván szerencsétlen német vámosoknak se könnyű ezt megtalálni.
1: Ők nem mentek át, ezt itt találtátok meg, rajtuk átment, ugye? Tehát ők ellenőrizték kutyával minden, hogy röntgennel talán, de ők nem találták.
4: Annyit tudtak nekünk segíteni, hogy legalább megtalálták azt a 20 konténert, és akkor el tudták mondani belőle, hogy abban 6 Magyarországra jön, 14 meg Romániába. És annyi könnyebbségünk volt, ezt lehet annak nevezni, hogy legalább az a 6, az nem 6 különböző logisztikai cég kamionján volt rajta, hanem egy vonaton. A Romániában menők azok kamionon mentek, úgyhogy ott nem volt könnyű dolga.
1: Tehát, hogy még a szállítmány sincs egy helyen, hanem lehet, hogy szétmennek a konténerek különböző kamionokra vagy vonatokra.
4: Így van, azt így van. És akkor onnantól fogva ugye minden országnak megvan a saját földi logisztikája. Tehát a vonatot is gyakorlatilag nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a MÁV oda küldi a brémai kikötőbe a rélkargót, és akkor eljön Budapestig, hanem gyakorlatilag vannak különböző szállítmányozási cégek, akik Németországon, Csehországon, Szlovákián keresztül Magyarországra elhozzák az árut.
1: Oké, és akkor ilyenkor ti megállítjátok ezt a konténert, és elkezditek kézzel kicsomagolni, vagy kutyákkal, mert ugye azt hallottuk, hogy nekik is van saját kutyájuk, és addig csomagolják, amíg már az ő kutyájuk nem jelez. Vagyis tehát a kutyán nem nagy segítség nektek se.
4: Hát ennek több módszere, meg több útja van. Nyilván a vonaton a bűnözők se tudják lelopni a konténert, kivéve mondjuk akkor, ha tényleg ez a vonat megáll, és akkor leverik az árat, a plombát, és gyakorlatilag mondjuk kinyitják valahogy a konténert, és akkor még leghátsó sorba tudják, hogy melyik banán konténer, vagy banán ládában van a x kiló kokain, amire számítanak. Mondjuk megélők x-el, és akkor tudják, hogy azt kell kilopni. De itt nem ez történt. Tehát itt az egy komoly tétel van, egy egész szaklafolt gyakorlatilag fenn a konténeren, ami a konténer közepébe volt. Tehát röntgenképeink voltak Ecuadorból, Németországból is, de azért ezek nyilván nagyon precíz röntgenek, de akkor is az emberi faktor benne van. Tehát a németek megnézték azt a konténert is, ami hozzánk jött, és később meg lett benne a fél tonna kábítószer, de ilyen minimális eltérések látszottak rajta. Tehát ők tovább engedték ezt, és akkor megpróbáltuk mi is kiszűrni. Ugye több lépcsős, megpróbáltuk ezt Csehországban megnézni, Szlovákiában, Magyarországon, és gyakorlatilag ténylegesen az történt, amit mondtok, hogy annyira profin voltak csomagolva, hogy a saját kutyáink se tudták ezeket gyakorlatilag beazonosítani, hogy ez a raklapom kábítószer van.
3: De amikor ennyire komoly a gyanútok, akkor nem érné meg fölbontani a konténert, még akkor is, ha esetleg abban nincs semmi? Vagy ennyi ember a világon nincs?
4: Hát nézzétek, hát hogyha kb. Brémába mondjuk tegyük föl, bejön 35-40 ezer konténer egy nap.
1: Na most és az csak Bréma, és csak egy nap. Tehát, hogy...
4: és ez egy kis kikötő, az képest Hamburg négyszer akkora.
1: Jézus Mária.
4: Figyelj, és akkor csak egy nyugat-európairól beszélünk, és most számoljátok ki, hogy egy nap van 86 ezer perc, akkor 40 ezer konténer száma, 2 percenként kéne átvizsgálni egy konténert, és gyakorlatilag az a leghátsó sorban át nem tud leszedni 2 perc alatt a konténerről.
1: Ilyenkor tudjátok, hogy ki a gazda? Tehát ez hova ment volna? Milyen alvirági körök? Azt be lehet azonosítani, hogy oké, hogy Panamából jön, tudjuk, hogy mi a forrás, de hogy a szerbek, az ukránok, az albánok, tehát ez kihez tartozik ez az 500 kiló? Ez ilyenkor kódolható? Vagy megfejthető?
4: Megfejthető, kódolható, de hát ez olyan szintű együttműködés kell, hogy gyakorlatilag nyilván ezek a bűnszervezetek kitelepülnek Latin-Amerikába, és ott a saját logisztikájuk mentén próbálják ezt újra szervezni az ottani dílekkel együtt. Tehát nyilván most ez nem filmesítve, de a valóság is erről szól, hogy mink egy balkáni bűnszervezet kitelepül Kolumbiába vagy Ecuadorba, és akkor ott gyakorlatilag bartel kell kötnie egy kolumbiai kartellel, vagy gyakorlatilag egy mexikói kartellel, hogy tovább tudják folytatni a bizniszt, vagy hogy ne legyen probléma, ne dobják fel a konténerüket. Ez nem egy könnyű iparág.
1: És ki fizeti ezt? A küldő bukja be ilyenkor ennek az értékét, vagy a vevő bukja el, és neki hiányzik ez a most a piacról? Ezt ki állja a sarat ilyenkor?
4: Ez általában az állja a sarat, aki az útvonalért felelős. Tehát mindig megvan az, hogy bizonyos országokban az útvonalért az a partner felelős. Tehát mint a Szerbiában jön mondjuk Magyarországra a marihuána, akkor a szerb határig a szerbeké a bukó, a magyarországi határt lépéstől mondjuk Budapestig a magyaroké a bukó. Ez ugyanez igaz az interkontinentális logisztikában is.
3: Na most egy dolgot mondj nekem, mit mondtál, mikor adták ezt föl? Október? Tavaly október?
4: Tavaly október.
3: Igen, hogy az Istenben nem rohadt meg a banán.
1: Tavaly a sztori is közben én is rájöttem, csak nem hozták nyilvánosságra. Tehát, hogy tavaly az elkapás, csak most derült ki.
4: Igen.
1: Egy nem fél éves a banán.
3: Ja, ugye
4: nem.
1: Mi ezzel gondolkodszunk, mi az Isten csinál egy banán?
2: Vagy nem éve banánból esetleg.
1: Soha többet nem ettünk volna a banánt, aki idéről, hogy fél évig utazik Panamából a banán.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy egy ennyire szövevényes szervezetről van szó, meg több szervezetről, amik így együtt dolgoznak, hogy ők hogyan tudnak úgy kommunikálni, hogy ez sehol sem akad fenn, és közben nem lesz hiba a szállítási folyamatban.
4: Hát nézzétek, hogy nyilván nem megvan a technikájuk hozzá, meg így az elmúlt években gyakorlatilag egy olyan bűnszervezetek nőttek föl, és olyan infrastruktúrát használnak, amit éppen csak le tud képezni a rendőrség föl. Inkább azt mondom, inkább, hogy az amerikai és a nyugat-európai rendőrség, titkosított mobiltelefonok vannak, műholdas kapcsolatok, ilyen ERTEC-szerű dolgokkal követik a szállítmányt, saját IT infrastruktúrájuk van, tehát ehhez képest egy magyar rendőrség infrastruktúrája, hát sajnos közel sem hasonló. Tehát gyakorlatilag mi arra tudunk támaszkodni, hogy amiből tudunk élni, hogy profi szakemberekkel dolgozunk, és a megfelelő nemzetközi kapcsolataink olyanok, hogy megbíznak bennünk. Ilyenkor? Voltunk ki mi is Kolumbiába, és láttuk, hogy ott is gyönyörűen működik minden. Fantasztikus logisztika van, de kell az a személyes kapcsolódás, mert mi azzal tudunk előre jutni, előre menni, és egy ilyen szállítmányhoz hozzájutni, meg lefoglaláshoz, hogy gyakorlatilag próbálunk mi is olyan szerteágazó bűnszervezet, vagy szervezeti kapcsolódást kialakítani, mint a bűnszervezetnek van.
3: Na most azzal, hogy ezt elcsíptétek, nem vesztettük el annak a lehetőséget, hogy a végpontot megtaláljuk? Ilyenkor nem lenne érdemes azt mondani, hogy persze, hadd menjen tovább, követjük, és akkor a végén kiderül, hogy ez hova indult volna. Vagy ezt most tudjátok?
4: De ez jó lenne alapvetően, meg nagyon sok munka így épül föl, de azért ez ennél sokkal speciálisabb. Nyilván itt vannak olyan részletszabályok, ami tényleg nyomozás érdekeire mentén nem tudok nyilatkozni, de megvan hozzá a megfelelő jogi, meg eszközlogisztikánk is. Tehát, hogy az a lényeg, hogy követni kell egy szállítmányt mondjuk országon keresztül, azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly jogi keretrendszer mind Európában, pláne a harmadik országot bevonva meg még nehezebb.
1: Másik ország, másik hatóság átadni, ő kövesse, együtt dolgozni, inkább egyszerű vagy jobb lekapcsolni, igen. A szállítmány sorsa mi lesz? Teljes megsemmisítés? Ez bemegy valami raktárba, ül ott egy ideig, csücsül, majd egyszer csak mi történik vele?
3: Mikor már kevesebb van belőle, akkor elégetitek?
1: Igen. Mi történik az 500 kilóért? Marad egy 250 kiló, valami marad a fél éves tárolás után.
2: Jó kokainról van szó.
4: De gyakorlatilag itt egy 90% fölötti tisztaságú kokainról beszélünk. Nyilván ezt még nem ütötték föl. Mi se, nem csak viccelek egyébként. Nyilván a bűjelkamrában ilyenkor nagyon szoros szabályok kötik ezt a logisztikát, ahol megvan a lefoglalás, ott egy helyszíni szemlét követően a szakértő és kutatóintézetbe kerül.
1: Arról van,
4: és akkor,
1: igen, mondjad, bocsánat.
4: De bocsánat, és akkor gyakorlatilag nyilván itt keresünk rajta különböző nyomokat, megállapítjuk, hogy milyen tiszta a kokain, és amikor minden megvan, minden elvégeznek a szakértők, akkor gyakorlatilag a veszélyes hulladék kezelés szabályok szerint ezt elégetik, ezt a kábítószert.
1: Arról van valamilyen becsülhető szám, hogy mondjuk napi mennyiségben, havi mennyiségben, vagy akár éves szinten körülbelül mi lehet az a mennyiség, amit megfogtok, és ahhoz képest, ami átmegy úgy, hogy nyilván elkaphatatlan? Nem lebecsülve a munkátokat, csak látva a volument, vagy éreztetve a volument, hogy mi mennyiségű tonnányi kokain jöhet be mondjuk egy évben. Ezt valaha valaki megnézte, vagy kiszámolta?
4: Hát ez azért nehéz ezt így keretezni, mert van az ENSZ-nek egy ilyen kvótája, ami azt mondja, hogy a bűnüldöző szervek nagyjából 1-3% közötti kábítószer mennyiséget fogják meg, ami bejön az országba. Na most ezt azért nehéz így kiszámolni, pláne egy az elmúlt évek relációjában. Mondjuk, lássátok, mondjuk 2024-ben magyar rendőrség körülbelül 200-300 kiló kábítószert foglalt le. Na most 2025-ben óriási erőforrásokat fordítottunk erre, mind a vármegyei rendőrfőkapitányságok, mind a kábszerbűnözés elleni hivatal, és gyakorlatilag csak mi 1,5 tonnát foglaltunk le. A rendőrség többi része még 1,5 tonnát. Tehát az gyakorlatilag 3 tonna volt tavaly, a tavaly előtti 300 kilóhoz képest. Ez egy 10-szeres szám. De olyan szintű infrastruktúrális, meg gyakorlatilag személyi eszközbevonás kellett ehhez, hogy meg tudjuk 10-szerezni gyakorlatilag lefoglalásainkat, hogy az hihetetlen. Tehát az gyakorlatilag ez egy végtelen folyamat. Annyi bűnszervezet van, és annyira megéri kábítószerrel kereskedni, hogy rendkívül hosszú a lista. Rendkívül hosszú a listánk, és előbb-utóbb nyilván mindenkire sor fog kerülni, de hogy ezt lássátok, hogy ezt felmérni, ez nagyon nehéz. Megváltozik a piac. Magyarországon a kokain és a kristály piaca hatalmasat nőtt az elmúlt években.
1: Egészen durva. Máté, nagyon érdekes, ez lehet, hogy még hívunk, mert van még egy csomó kérdésünk, csak most mennünk kell.
2: Csak azok magánjellegűek, és azt mondtad, hát ezt be.
1: Igen, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk.
4: Köszönöm
1: az egész csapatnak, nagyon menő, beszélünk még. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello, Máté, ciao, köszönjük szépen. És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kazincbarcika legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Vármegye útjén május 18-a és 24-e között két közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhatott volna. Hangsúlyozni kell, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárás is maga után vonhat, írja polisz.hu. Made in Hungária, a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium magiszkórusa újabb előadást mutatott be az ózdi közönségnek. A karvezető szerint fontos, hogy az előadások ne csak szórakoztassanak, hanem valamilyen nevelő szemléletformáló üzenetet is közvetítsenek a diákok számára. A musical aktualitását tovább erősítette, hogy az alkotó Fenyő Miklós neve az elmúlt időszakban ismét a figyelem középpontjába került, írja az ost.hu. A miskolci tűzoltó laktanya kapui is megnyíltak május utolsó vasárnapján gyermeknapon, a nyitott szertárkapuk elnevezésű országos programhoz csatlakozva. A látogatók betekintést nyerhettek a tűzoltók mindennapjaiba, a gyermekek beülhettek a tűzoltóautókba, kipróbálhatták a felszereléseket, és még célba is lőhettek a vízsugárral. Miskolcon megkezdődhet a 306-os főút repülőtéri úti szakaszának fejlesztési előkészítése. A tervek szerint a jelenlegi 2x1 sávos útszakasz 2x2 sávosra bővül a Sajóhíd és a Dr. Cselényi József utca között, mintegy 800 méteres szakaszon. A miskolci útszakasz fejlesztéséről a Magyar Építők számolt be honlapján. A fejlesztés a városi közlekedés és az ipari logisztikai forgalom számára egyaránt jelentős lehet. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss Akciókampány itt Borsod-Szemplén vármegyében is. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi közt sportrendezvényeken és digitális platformokon. A meteorológusok szerint a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz, részünk csak néhol alakulhat ki egy futózápor, esetleg kis esélye a zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, délután 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ledobták itt az internetes portálok, hogy repedezik a betonkupola, a radioaktív ökobomba ketyeg a csendes óceán szívében.
1: Ennyi. Na. Meghalunk.
0: Ha azt hitted, hogy jó hétvégén lesz, olvasd el azt a cikket, rájössz, hogy ez nem így van. Ez Marshall-szigetek, ez jó messze van azért tőlünk. Tehát, hogy nem feltétlenül arról szól a cikk, hogy mi mennyire veszélybe vagyunk. De hogy ez egy ilyen nukleáris kráter, amit ők ugye lezártak, ahol robbangattak az 50-es években.
2: Igen, kísérleti atombomba robbantásokat hajtottak végre, és nyilván ami ott maradt radioaktív hulladék, azt így szépen bebetonozták, vagy egy kupolát húztak a tetejére. Ott most utána néztem, hogy egyébként kb. 73 ezer köbméternyi mérgező anyagot és földet takar ez a kupola, tehát hogy nem kevés. Van egy nagyon jó film, úgy hívják, hogy Godzilla.
0: Tehát elmentek az amerikaiak a csendes óceáni térségbe, azt mondták, semmi közünk ide, de itt végzünk egy-két kísérletet, 40 és mit tudom, 58 vagy 60 között, 67-szer teszteltek nukleáris tesztet, és ugye ők robbantottak is bizonyos szigeteken, majd azt mondták, hogy rendben van, akkor ezt feltöltjük ezt a krátert mindenféle talajjal, meg nukleáris utcára, betemetjük, dobunk rá egy kis plutóniumot, radioaktív anyagot, és húzunk e fölé egy betonkupolát, ami most kezd el repedezni?
2: Igen, tehát ez egy 115 méter átmérőjű, tehát akkor csak a méretek miatt. 115 méter átmérőjű ez a kupola, 46 cm vastag, azt hittem, hogy egyébként vastagabb, és 365 darab betonpanelből rakták össze, és hát most ez így elkezdett így.
0: Mennyire jó arcok.
2: Szivárog belőle a cucc.
0: Szivárog a cucc, oda mentek, robbantottak egy kis manszák, hogy akkor mi most lelépünk, és aztán még hoztak a személyrendeletet, hogy a környezeti felelősség az helyi hatáskörbe kerül. Tehát, hogy ők úgy állapodtak meg ezzel a cucca, hogy ők ott hagyják azt a szart, amit csináltak, de ha a helyiek pedig próbálják megoldani, szállítsák el a radioaktív anyagokat, meg hát próbálják valahogy helyrehozni.
2: És hogy mennyire cuki egyébként, szóval, hogy spórolási okokból a kráter alját és oldalát nem bélelték ki betonnal. Tehát a tetejét lehegeztették, de ez így alulra így szivárog be ott a korhozát, hogy valami nyilván szívja fel az egészet, és löki ki a vízbe.
0: Igen, készült erről ugye egy dokumentumfilm is évekkel ezelőtt, de hogy nem történt nagy előrelépés, és ez egy ilyen ökológiai bombaként ábrázolják most, amiről mi se tudunk sokat, mert hogy messze van, nem gondolod, hogy baj lenne, eltolod magadtól, meg van annyi helyi probléma, hogy nem is akarsz foglalkozni. De közben valami érdekes a cikk, ami arról szól, hogy valahol a Marshall-szigetekén a világ másik oldalán, meg az amerikaiak leraktak oda egy ilyen Mariannárok méretű krátert, az befették, lebetonozták, leléptek, és azt mondták, hogy oldjátok meg. Hát ez mennyire jó.
2: Az a kérdés, ami vannak a környéken óriás gyíkok.
0: Hogy? Ja, hogy megnőttek a gyíkok, arra gondolsz.
2: Lesz-e ebből Godzilla?
0: Azt kérdezem, aki Juli Strokot kapott? Nem, csak nehezen. Ahogy megpróbáltad kimondani az előző dolgot.
2: Ja, ne. Ez nálam egy ilyen stand-by üzemmód.
0: Azonnal lecsapnak rád. Igen. Na most akkor nézzük meg, gyerekek, jó? Tehát most ez valid vagy nem valid? Nem azt mondom, hogy kell ettől félni.
1: Na, de belemosódik a vízbe az előbb-utóbb ideje, öcsém.
0: Mosódik, az már ott Fukushima is minden mosódik. Az a lazac, amit teszel, az már minden itt van. Valójában. Tele vagyunk ilyen kis lábnyomokkal, amik ott vannak és szivárognak.
2: De hogy ez a volumen, ez mennyire veszélyes egyébként? Tehát, hogyha itt most minden kioldódik, fogja magát ez a betonkupola, és összeomlik, mert hogy globális felmelegedés van, meg most már azt is eléri a tengervíz, amit eddig korábban nem. Szóval, hogyha ez az egész cucc bekerül, akkor azért az mennyire rázza meg a tenger élővilágát.
0: Ez egy jó kérdés. Ez csak így beomlik, tehát fogod magad, és ez úgy, hogy van, páf, beszakad, és vége van.
1: Alámossa a víz, nincs ugye rendesen leszigetelve, már víz is. Én most nézem a archív képeket. A gyerekek egy klotgatjába betonoztak a srácok a radioaktív hulladékot.
0: Zseniálisak.
1: Annak idején azért így ezzel nem sokat foglalkoztunk.
0: Találtál az archív képeket? És oda küldték őket, hogy akkor kis nadrágban.
1: Mi is elindítod a videót, abban van benne.
0: Kis nadrágban betonozzanak.
1: Hát gondolom, úgy voltak vele, hogy nyaralni vagyunk, süt a nap, itt a tenger, akkor mit vegyünk föl, amikor ezek a robbantásképei. És...
0: Ugye igen, csak mondom, ezek a robbantásképei, ez mindenkinek megvan, hogy alul az óceán hatalmas nagy gomba száll fölfelé. Na ez az a hely, ahol ezeket a robbantásokat csinálták. Ugye ezek ilyen kísérleti atomkísérletek, ott betonoznak a csávók. Aha. Azért kíváncsi lennék, hogy hány van életben. Építik ezt a krátert, egyébként egy gyönyörű, csendes óceáni, gyönyörű helyen, tehát hogy mennyire nyomasztó, amit csinálnak.
2: És most, hogy repedezik, vajon kiküldenek egy-két önkéntest?
0: Szerintem az amerikai vakolókanállal,
2: és némi molterről próbálják ezeket a repedéseket.
0: Úgy tolják le, mint a húzat. Ők ezzel egyáltalán nem foglalkoznak. Na, mindjárt megkérdezzük Attilát, vele sokszor beszéltünk már, hogy mit tud erről egyáltalán a világ, vagy a világ szakemberei, vagy professzorai, mennyire tartják ezt valóban veszélyes helynek. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. Hello Attila, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, jó reggelt.
0: De te tudtál erről a helyről, vagy te láttad ezt a dokumentumfilmet? Vagy érdekel ez a jelenség, amit most mi is megtaláltunk, hogy álltok, ezzel nagy baj van?
3: Nagyon érdekes dolgot találtatok. Én megmondom őszintén, hogy évekkel ezelőtt magát ezt a helyszínt nem ismertem, de én is olvastam róla most az elmúlt pár hónapban. És hát egy rendkívül problémás helyszínnek gondolom, mind a mellett, hogy számos félreértés övezi ezt a dolgot. Eleve azt kell itt kontextusba helyezni, hogy ez nem egy sűrűn lakott terület. Tehát a Marshall-szigeteken történtek ezek a robbantások, összesen 67 atomkísérletet hajtottak végre 1946 és 1958 között. A Marshall-szigetek egy több mint 2 millió négyzetméter területű fenségterülettel rendelkező ország, aminek a 99,9%-a óceán. Tehát ebben a 23-szor nagyobb területről beszélünk, mint Magyarország, és ebben a hatalmas nagy területben összesen 180 négyzetkilométer alakható szárazföld, az összes többi óceán, és hát 35 ezer lakosról van szó összességében. Ez azért lényeges, mert hogy valójában az amerikaiak azért választották ki annak idején az atomkísérletek egy része számára ezt a helyszínt, mert hogy rettentően távol van mindentől, ez 4000 kilométer Tokiótól, 8000 kilométer Los Angelestől, tehát tényleg a semmi közepén, a csendes óceán közepén található, és a 67 atomkísérlet között rengeteg különböző volt, és az a groteszk ebben a helyszínben, amiről most beszéltetek, hogy itt az egyik kísérlet, tehát két krátert látok egymás mellett, az egyik kísérlet, az kifejezetten egy olyan robbantás volt, aminek az volt a célja, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyen atombombát egy hagyományos töltet eltalál, és tehát nem begyújtják és hagyományosan felrobbantják, hanem egy sima robbanó, egy hagyományos robbanó töltet károsítja meg, és ennek következtében az a töltet ott nem robbant fel, és szétszóródott ott a környéken. És ezt követően 12 nappal később csináltak egy másik robbantást, ami viszont már nukleáris szempontból tényleg felrobbant, közel a talajfelszínhez, és ennek következtében nagyon sok olyan speciális, mesterséges kőzet keletkezett, aminek nagyon magas a plutónium tartalma. Tulajdonképpen ezt a talajt, meg a környező szigeteken végzett kísérleteknek a maradékát hordták össze ebbe a kaktuszkráterbe, így hívják ezt, és fették le ezzel a betonkupolával. A helyzetnek jelenleg az a problémája, hogy ez alulról nem zárt, tehát ez tulajdonképpen ott ezen a korall zátonyon egy gödör, amiben belehordták ezt a
1: csak egy kupak.
0: Csak
1: levettek
0: egy kupak. Oké, de azt miért mondod, hogy ez nincsen ott semmi, csak víz? Tehát az amerikaiak azért gondolkodtak, hogy ami beleázik a vízbe, hát az onnantól kezdve, az ugyanúgy szennyezi az óceánt, ugyanúgy viszik az áramlatok, hogy ír egy hallgatát, az, hogy víz, ez senkit nem vigasztal, hogy itt nincsen szárazföld, mert ők a vízbe robbantottak, de azzal lemérgezik a vizet.
3: Azért mondják azt, hogy ez magának a kaktuszkráternek nincsen olyan túlzottan nagy jelentősége, mert a radioaktivitásnak a 99

0: van a vízben.
1: Így van, tehát pontosan ez az amerikai kormányzati érvelés, hogyha a klímaváltozás miatt megemelkedik a tengerszint, és ezt a kupolát, ezt eléri a víz, és még több radioaktivitás most ki belőle, jelenleg is mossa ki, mert még egyszer mondom, nem egy hermetikus valami, hanem nyitott alulról, de hogyha még több ilyen kimosódás történne, az az össz radioaktív anyag mérlegen nem sokat változtatna, mert 99-szer több radioaktív anyag van magában az üledékekben, a vízben, mint magában ebben a tárolóban. Tehát azért mondom, hogy ez a dolog, ez rettentően problémás környezeti szempontból. Egyetlen egy szerencse van, hogy ez távol van a sűrű lakott területektől.
0: A víz elviszi, meg az áramlat elviszi, tehát hogy a sűrű lakott terület, meg az élővilágot leszennyezi, meg a halakat, amiket aztán utána ott lehalásznak, azokat leszennyezi. Tehát,
1: Hát várjál Balázs, hogy itt ez leülepedett. Tehát, hogy igazániból a környéken, magának ennek a szigetnek a környezetében, illetve magának az Enevetok atollnak a környezetében nyilván sokkal nagyobb a radioaktivitás szintje, mint a normális, és teljesen igazad van, hogy a korallokban, a halakban ez az aktivitás, ez megjelenik.
0: Hány robbantás volt, azt tudjuk? Tehát, hogy ők csak ezt a kettőt robbantották? Vagy én úgy tudom, hogy többet robbantottak ők?
1: Tehát összesen 67 atomkísérlet történt a Marson.
0: Atya Isten!
1: És ezek között, ugye ez a kettő, amiről itt beszélünk, az egyik az tulajdonképpen 0-6 erejű volt, a másik az 20 tonnás robbanóerővel rendelkezett, tehát ez pici, nem olyan nagyon messze volt az egyik legnagyobb robbantás, egy 10 megatonnás, 10 millió tonna robbanóerejű hidrogénbombának felrobbantása, tehát hogy ez a terület, ez az egész környék, ez nagyon erősen terhelt ezekkel a hagyatékokkal, és valójában szerintem azért beszélünk erről, mert az amerikai kormányzat azt kommunikálta hosszú időn keresztül, hogy nincsen veszély, és azt nyilván nem tudják elfogadni a helyiek, kevesen vannak a helyiek, de nehéz azt elfogadni, hogy ennek az egésznek nincsen semmi problémája, hiszen jól mondjátok, hogy a vízben, az élőlényekben és a növényekben ott van ez a radioaktivitás. Másrészt pedig ez a Marshall-szigetek, ez az egyik olyan ország, ami nagyon komolyan veszélyeztetve van a klímaváltozás által. Tehát ők simán lehet, hogy eltűnnek a föld színéről, úgy az egész állam. Mert hogy ha ránéztek a térképen, nagyon érdekes azt megnézni, hogy ezek ilyen gyűrűszerű korallzátonyok, vulkánokból alakultak ki, most azt nem mondanám el, de nagyon vékony szigetek ezek tulajdonképpen. Olyat képzelj el, mint Magyarországon egy utcás falu, csak az utca két oldalán nem szántóföldek vannak, hanem az óceán. Az egyik oldalon egy laguna, a másik oldalon pedig a nyílt óceán.
2: Igen, és ezek ilyen méterrel vannak ugye a vízszint fölött.
0: Ezek kis zátonyok, kis szigetek, igen.
1: És akkor gondold el, hogy ha emelkedik a tengerszint, és jön egy vihar, akkor az a víz az felcsap oda, tehát hogy őnekik igazándiból az elárasztás a fő probléma, illetve az édesvízhez való hozzájutás. Az ő szenáriói között simán szerepel az, hogy a klímaváltozás következtében ők úgy, ahogy van, eltűnnek a színéről.
0: Többenet, hogy itt van egy ilyen ökoszisztéma, nem? Egy ilyen rendszer, egy ilyen óceáni vidék, környék, tele élővilággal, kékvízzel, korallzátonyokkal, és oda mennek az emberek, azt mondják, hogy robbantunk. Oké, ezt megnézed, ezt a dokumentumfilmet, bekészülsz rajta, de közben te baromira megnyugszol, mert itt viszont a kóláról nem tudod letekerni a kupakot, az biztos megvéd majd minket. Műanyag szívószállal, nem tudom, faszívószállal iszod, és bedöntik az autógyártást, mert az majd biztos megoldja. Miközben a Marshall-szigeteken megértett szivárog a kupola. Tehát, hogy tehát ez az egész, ez így. Az egész, ez oda van. Mi a megoldás szerinted? Itt lehet csinálni? Hát ezt nem lehet onnan elvinni, nem lehet lefedni, kimossa a víz. Mit tudunk csinálni szerinted?
1: Igazi happy end nincsen. Tehát, hogy ennek a problémának nincsen, hogy egy olyan megoldás, hogy akkor most összeszednek ott nem tudom, 3 tonna anyagot, és akkor elviszik valahova. Én azt gondolom, hogy ez ott fog maradni az idő végezetéig. Ez a kupola, ez egyébként nem kell, hogy teherhordó legyen, tehát szerintem ezt így fogják hagyni, ha vannak rajta repedések, akkor lehet, hogy kijavítják, de egyszerűen még egyszer az eredmény, amit itt több nemzeti laboratórium kimutatott, hogy a környékbeli vízben sokkal több radioaktivitás van, mint magában a kupolában, ez nem fogja őket arra sarkalni, hogy ezt a dolgot felszámolják, mert egy nagy problémának az 1%-át oldanák.
0: Igen, mert minden ott van.
2: Jó, ha a balcsin világító hekket kapunk, akkor tudjuk hogy baj van.
0: Tudjuk, hogy honnan jött. Hát ez nagyon durva. Attila, köszi, jó munkát neked, köszönjük szépen.
1: Köszönöm.
0: Köszönjük. Ja.
3: Mára és

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebb Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Yo, what's up? This is Mike Posner.
4: Csak igazi mai slágermű.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Balázsék Extra, a hétvégi pillanatai után pedig már a Rádió 1 zené ki a főszerep. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismert, és hogyha nem sokára fagyizás lesz a program a családdal, segítek egy kicsit a döntésben. Június 7-e a csokoládés jégkrém napja. Nagyon fontos dátum, életemben nem hallottam róla, de most is szembe jött. Fast Boy, német EDM a folytatásban, Lukasz és Félix, akiket tavaly buliztunk a születésnapi fesztiválunkon, és a Good Life szól már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: sláger megy.
1: Jó napot kívánok, érdeklődnék, hogy lehet zenét kérni. Adnám Miki bátyámat, aki üzenne.
0: Na Miki bátya, figyelek.
2: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm Miki bátyám, ha hívhatom így. Itt Márti lényeg.
2: Meghitel vele. Egy nagyon-nagyon 60 éves szülinapra kívánunk. Egy nagyon-nagyon kedves sógornőnek kívánunk. Egy nagyon-nagyon-nagyon
0: egy nagyon-nagyon jó dalt. Hát Justin Bieber abszolút az. És egy jó sógornő, hát az felbecsülhetetlen érték, úgyhogy vigyázzanak rá. És jó utat, jó hétvégét, meg bulizást.
2: Szóljon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most egy igazán masszív személyiség, Bibi Rexha, aki ugye nagyon izgul, mert hogy a napokban megjelenik az új albuma, a Dirty Blonde, és emlékszünk még az első nagy slágerének az egyikére? Hát konkrétan ez volt a legnagyobb. Ez ugye a G-Eazy-vel közös Me, Myself and I. Na, hát azt a jó hírt osztotta meg a rajongókkal most a napokban, hogy ennek a dalnak az eredeti verziója, vagyis a Me, Myself and I-nak az eredeti verziója, aminek az a címe, hogy I Don't Need Anything, egyébként ezt is énekli a refrénben, felkerül az új albumra, jó sok évvel később a Dirty Blonde albumára, ami most már kiadó független lesz, mert ő szakított a múltjával Bibi Rexha. A Fadeless klasszikusból pedig egy igazi mai sláger lett, a New Religion.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúszszuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1. Party Rock! Yeah!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Dorottya írt egy üzenetet a 0620-311-111-re. Szia Márti, a páromnak szeretnék üzenni. Kakaspörköltet főzünk az udvaron. Az nagyon klassz. Fogadjunk, hogy ő a séf. Férfiak ebben nagyon-nagyon jók. Biztos finom lesz az íze. Ezt

0: mint jön nem sokára Ed Sheerantől.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash?
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
4: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Feld például, akivel barátságot kötöttünk a születésnapi fesztiválunkon, nagyon sok mindenről mesélt, például elárulta azt is, hogy szerinte miért olyan jók a holland DJ-k, és azt is elmondta, hogy
1: én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Mennyivel szimpatikusabb ez a nagyvonalú hozzáállás. Támogatni a másikat, féltékenykedés helyett pedig inspirálódni egymástól. Sam Feld, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Például Mai Smith és a csillagvizsgálós dal a Stargazing. Hát most érdemes kémlelni az eget, mert egy nagyon ritka csillagászati jelenség lesz kedd este. Vénusz-Jupiter látványos együttállás. Ha szeretjük az ilyesmit.
1: Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a lány a szomszédból, akinek a lábai előtt hever az egész világ, Taylor Swift, és nem csak elképesztő nagy erejű popstárról, énekesnőről beszélünk, de fantasztikus dalszerzőről, dalszövegíróról is. Például amikor tavasszal megjelent egy komolyabb cikk a New York Times magazinban, amiben összeválogatták a 30 legnagyszerűbb dalszerzőt napjainkból, akik még mindig élnek, Taylor Swift is felkerült a listára. Jön az Opelite!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert az imént a dal, amiből kiderült, hogy Ed Sheeran és Justin Bieber hangja elképesztően passzol egymáshoz. Én erre soha nem gondoltam volna korábban, ennek a dalnak el kellett hozzá készülnie. 100% libabőr a folytatásban, egy olyan dal, egy olyan drum and bass, hát már mondhatjuk, hogy klasszikus, Ella Eyre vokájával, ami a maga idejében a Brit Awards díjátadón az év kislemezem kategóriában győzedelmeskedett. Rudimental, Waiting All Night.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vására Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban, vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: A Vármegye útjain május 18-a és 24-e között két közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 13 ittas, illetve egy bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból. Made in Hungária. A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium magiszkórusa adott újabb előadást az ózi közönségnek. Fontos, hogy az előadások ne csak szórakoztassanak, hanem valamilyen nevelő, szemléletformáló üzenetet is közvetítsenek a diákok számára. Miskolcon megkezdődhet a 306-os főút repülőtéri úti szakaszának fejlesztési előkészítése. A jelenlegi kétszer egysávos útszakaszt kétszer kétsávosra bővítik a Sajóhíd és a Dr. Cselényi József utca közötti mintegy 800 méteres szakaszot. Fejlesztéséről a Magyar Építők számolt be a honlapján. A fejlesztés a városi közlekedés és az ipari logisztikai forgalom számára egyaránt jelentős.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi,

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit Barcikáról és a vonzás körzetből. A vasárnapi Daily Mix műsor azért lazulósabb, mint a hétköznapi. Ezzel a rutinos hallgatók tisztában vannak. A mikrofon mögött Volek Csongor, remélem jól telt a hétvége, és azon dolgozunk, hogy a folytatás is tökéletes legyen, ami a hangulatot illeti. Korábbi és friss kedvencekkel jelentkezem. Most zenél nekünk Martin Garrix holland DJ, ő is lépett már fel Magyarországon több alkalommal, leginkább a nagyobb fesztiválokon. Meghallgatjuk a Butterflies című dalt.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Barcikai közlekedők, jó utat mindenkinek. A 26-oson számíthatunk útkarbantartási munkák miatt útszűkületre, tulajdonképpen bárhol a környéken. Hétvégén is vezessenek szabályosan, és erre is figyeljenek. Egyéb infók pedig jöhetnek, 30-as, 74, 74, 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Az egyik legnagyobb bulink idén a Rádió 1-es születésnapi fesztivál volt. Pünkösd vasárnap, és fellépett a következő ausztrál DJ Cyril. Tőle szól a Still Into You.

0: nem sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül.
1: Csak itt a Rádió 1-en.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már június 7-ét írunk, kedves hallgatók. Robert, Nándor, Berengár, Énok. Nekik nagyon boldog névnapot kívánok. A szülinapos hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig. Pedagógus nap van egyébként. A folytatásban pedig ünnepléshez passzoló felvételt hozok a Daily Mixben. A Puerto Rico-i énekes következik, nem más, mint Faruko, azzal a slágerrel, amelyre csak annyit mondott a kiadás után, hogy egy tökéletes kísérlet. A címe Pepas.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Barcikai hallgatók majd június 9-én, azaz jövő hét kedden, 6 órakor este nyílik. Gonda Zoltán festőművész kiállítása a Mezei István Művészeti Központban Életem mesdjéjén címmel. A részletek fent vannak a colorline.hu hírportálon. Lazulós nyári felvételek listájából hoztam egy viszonylag friss kedvencet a következő percekre. Az énekesnő Loi, egy német hölgy, és meghallgatjuk a Get Lucky című igazi mai slágerét.

0: 88.8. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kettőig még maradok a stúdióban, hiszen kettőig tart a vasárnapi Daily Mix is, kedves barcikai hallgatók, aki új nálunk. Jó helyen van, üdv mindenkinek. A következő felvonásunkat pedig a német srác indítja. Ő nem más, mint Kamrád. Egy jó kis motiváló felvétellel jelentkezünk mindjárt. Ez a Be Mine című igazi mai sláger.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Ez itt a 88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy picit megyünk vissza az időben, kedves hallgatók, de hát harmadik alkalommal szervezték meg a lovasnapot és egyben családi napot Sajó Kápolnán. És ahogy Tőzsér György, a település polgármestere említette, a hírözön.hu hírportál munkatársainak hatalmas összefogás kellett a nap előkészítéséhez. Hát több alkalommal szervezte közös munkát, aki tudott eljött, és ez is jelzi, hogy van igény a közösségi együttlétre és közös felelősség egy színvonalas rendezvény létrehozásában. A közös munkák alkalmával a lovaspályát készítették elő, rendezték a terepet, a munka után pedig az itt készült ebédet elfogyasztották együtt és beszélgettek, tehát közösséget építettek. A gyerekeket várta egyébként habparti is, este pedig Tabáni István szórakoztatta a közönséget. Részletes fotós beszámolót találnak a hírözön.hu hírportálon. A jó zenéket pedig megtalálták itt a Rádió 1-en, hiszen tart még a Daily Mix műsor. Bibi Rexa és a Faithless egy korábbi slágert modernizált, az Insomnia című dalt 95-ből, és ide jött ki ez a verzió. Meghallgatjuk a New Religion című számot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hétvégén is mérik a gyorshajtókat a fix trafik. Kedves barcikai autósok, például Edelinvel területén, a főúton, a Szentpéteri úton, úgy a város közepén, és Miskolc és Sajó-Szentpéter között, a Sajó-Bábony elágazásnál is. Na meg Miskolcon a Búzatérnél. Jó utat kívánok és balesetmentes kilométereket azoknak, akik vezetnek jelenleg. Tóth Abigail és a román csapat, az Accent zenél most. Ez is felcsendült a Rádió 1-es születésnapi fesztiválon, a Sugar Daddy.

88.8 Rádió 1, csak igazi mai slágermegy Varciken és a környéken, holnap már hétfő, és jó időnk lesz megint az északkeleti térségben, itt állunk is, a napsütés kapja a főszerepet. Reméljük, hogy már így alakul a helyzet a következő napokban is. A csúcsérték 26-32 fok körül alakul, csapadékot nem mondanak, de élénk szélmozgást igen, egy-két területre. Most Keito Dan DJ következik egy korábbi slágerének újra gondolt verziójával, és ennek a verziónak az alapja bizony egy mém, meghallgatjuk a Turn the Lights Up című dalt.

lennia. Ez itt a 88.8 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Daily Mixben pedig tel is tele vagyunk. Minden egyes nap ebben a két órában különféle feldolgozásokkal, vagy éppen remixekkel. Most a Kazak DJ következik, a remixek egyik nagy királya. Imán Beck egy Ékon felvétel újra gondolt verziójával, ez a Belly Dancer című dal. A mai búcsú sláger így vasárnap kora délután. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, Barcika és a térség, és további kellemes hétvégét kívánok, a pihit remélem, hogy betervezték. Holnap találkozunk, déltől a Daily Mix-el én jelentkezem. Molek Csongort hallották.

0: műsorszám termék... A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján.
2: Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
5: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely 4,5 perccel járunk 2 óra után. A mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában olyan sztárokat hozok, mint Lady Gaga, Avicii, vagy épp a Maroon 5. És jött egy üzenet Málnától, hello, a Lebegőfalu Aquamennyének Bélának üzenem, megy szépen a szörf? Hát aki a Lebegőfalu Aquamennye, ráadásul Béla, biztos vagyok benne, hogy rettentő profi. David Guetta folytatásban, ez a War Republic-kal közös bombadal, az I Don't Wanna Wait.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most a férfi Dresdából, aki meghódította a világ diszkóit és slágerlistáit, Purple Disco Machine. Nagyon jól áll neki a kamionos bajusz és a lila a susogós melegítő, ezzel együtt tudott világsztár lenni. Ez óriási dolog, hát a zenéje az nagyon-nagyon különleges, mert visszahozta az italo diszkó korszak hangulatot, és nagyon nagy dolog, hogy idén először lesz rezidenciája Ibizán, egy ottani, hát legendás klubban, azt hiszem, talán az egyik legismertebb ibizai klub, júliustól októberig csütörtökönként ő lesz majd ott a porondmester. Ezt a dalt pedig már a szívünkbe zártuk, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, és az In the Dark.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: énekelni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Mr. Probs és a Waves Robin Schulz remixében szólt, Roli pedig írt nekem közlekedési infót, M3-as Budapest felé a Hort előtt kiépített terelésben a 67-es kilométernél műszaki hibás jármű. Köszönöm szépen!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. Az 50.

0: Jett-től és Jack Somitól 47. Martin Garrix Jax Told You So. Negyvenhatodik, Állok, Eva Max, Car Keys.
1: Rádió egy top 50, a 45.

0: Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai slágermeccs, például a 43. helyen Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. Negyvenkettedik lett Topic, Fastboy és a Forget You.
1: Rádió egy Top 50, a 41.
0: A Single Soon, attól a Selena Gomez-től, aki a külföldi bulvár szerint az elmúlt évek legnagyobb átalakulásán ment keresztül. Hát az, hogy a sztárok hajszint, friszkót váltanak, az már el sem éri szerintem az emberek inger küszöbét annyira mindennapos jelenség, de Selena Gomez most tényleg nagyot húzott, részvörös hajszín, csak mondom, az énekesnő most először látható vörös hajjal, egy pár nappal ezelőtti Insta posztjában szépen meg is nézhető, és a rajongók azt találgatják éppen, hogy ideiglenes-e ez a váltás, vagy most egy darabig ez a style marad. Selena Gomez, Single Soon, a héten a 41.

kis funky house dalt rakott össze Olaszországban, egy az egyben nyár feeling, barátunk 29 éves, de már 10 éve játsszák a dalait Európában és Amerikában is a lemezlovasok. A Bambolé ezen a héten a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Teddy Swims követi, a Lose Control a 35.
1: Rádió egy top 50, a 34.
0: A Hug Yourself egy tehetséges német énekesráctól, Kamráttól, aki egyrészt imádja Magyarországot, ezt sokszor elmondta már nekünk az interjúkban. Ráadásul azt is érdemes róla tudni, hogy nem csupán énekes, dalszerző és producer is. Gitáron, zongorán, dobon játszik, nagyon sok dalát maga írja és készíti is el. Ez az egyik kedvence a jelenben. Kamrát következik és a Hug Yourself, ami a 34.

0: Az után 31. lett Purple Disco Machine, How's This és a Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 30.
0: Az Opel Light, Taylor Swift következik, az pedig nem tudom, hogy mindenki tudja, mi az a születési kő, vagy születéskő, egy olyan drága kő vagy ásvány, ami az év egyes hónapjaihoz, a csillagjegyekhez, vagy a numerológiai születési számokhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint ezek a kövek szerencsét hoznak, védelmet nyújtanak, támogatják a viselőjüket. Na hát mondok egy példát, Taylor Swift párja, Travis Kelce, október 5-én született, tehát az ő születésköve az Opál. Ennek az új Taylor Swift dalnak a címe Opal Light. És nem egy véletlenről van szó természetesen, mert valóban az ő kettejük kapcsolatáról szól ez a dal. És Taylor Swift a

Rádió 1-en, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Joel Corry dalát a 29. helyen hallgattuk meg.

Az imént szólt Laro-tól a Lottery a 27. helyen Jennifer Lopez-zel és David Guettával folytatom. Következik az a dal, ami a DJ producer Guetta szerint direkt olyan, hogy a közönség úgy érezze, mintha a 2010-es évekbe csöppentek volna vissza. Akkor volt ugye az EDM aranykora, és hát gyakorlatilag Guetta állt minden rádiós popdance sláger mögött. Kevesen tudják, hogy ez a két sztár már akkor 2011-ben dolgozott egy dalon, soha nem jelent meg valamiért. Úgyhogy ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció szó szerint este töltött. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, 26.

0: Save Me Tonight 25. Metszászári, Hugo Sonic és az It Feels So Good. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is, és már a legszebb helyezések érkeznek. 24. lett a Shouse, Felix Jan és a Walk With Me. Ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
4: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sofia, Fugiesti.
6: Bella!
7: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: a 24.

számlálás. Rádió egy top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió egyen. Minden hétvégén. Rádió egy top 50. A 23.

Itt a Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Szuper hétvégét, Gyerke Attila a stúdióban. A slágerlista legszebb helyezései érkeznek. A 22. helyen például Ray és a Where is my husband. Ray mögött egy nagyon érdekes karrier áll. 2014-et írtunk, amikor 17 évesen csupán 4 albumos szerződést írt alá egy kiadónál. Akkor figyeltek fel rá, amikor kiadta élete első EP-jét, de 2014 és 2021 között egy albuma sem jelenhetett meg, mert a kiadó úgy döntött. Ő viszont dolgozott, írt dalokat Beyoncé-nak, Charlie XCX-nek, vokálozott David Guetta-nak, Jack Jones-nak, Joe Corey-nak, Regard-nak, Jonas Blue-nak, Martin Solveig-nek, sorra jöttek ki a dance dalai, a kiadója nem támogatta, hogy a saját neve alatt albumot hozzon ki. Drogokhoz, alkoholhoz menekült emiatt, aztán 2021-ben megnyomta a nagy vörös gombot, megrázta magát, helyre tette a magánéletét, elhagyta a kiadóját, és 2023-ra 9 hosszú-hosszú év után megjelentette élete első albumát, amit aztán szanaszét díjaztak. Idén érkezett a második korong, és erről az év egyik legkedveltebb dala lett a streamingen, a Where is my husband? Ez a 22.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és a The Door a 21. helyen szólt nemrég. David Guettától, a OneRepublic-tól az I Don't Wanna Wait a 20. A 19. lett a Fastboy és a Good Life.

0: ez a 18. helyen. Na folytassuk Joe Corey-val és a Galantis-szal. A mai napig nagyon büszke arra Joe Corey, hogy anno egy dalával rekordot dönthetett a Shazamon. A Sorry című dala egy nap alatt körülbelül 41 ezer keresést ért el. Ez kiugró rekordnak számított akkoriban a Shazamon. 2019-ről beszélünk, ugye? Tetszett az embereknek a zene, és mindenki arra volt kíváncsi, hogy ki készítette. Na hát most nem kell sázamozni, mert mondok én mindent. Joe Corey, Galantis, Stay a Little Longer. Ezen a héten a 17.
1: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabadteret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
3: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió E!
2: Rádió egy top 50. A 13.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

engedjem, ez a Top 50. A Top 10-ben járunk már, ugye, és ami most következik, a New Religion. BB Rexha és a Fate lesz a folytatásban. Az egyik legelső dalával BB Rexha Amerikában még a country listát is vezette, úgyhogy a dance, valamint a pop listák mellett, vagy előtt egy ilyen elismerést is begyűjthetett az énekesnő, dalszerzőként pedig rengeteg-rengeteg sztárnak készített dalt. BB Rexha, akitől már hetedik a nagy favoritunk, a Fate lesz a közös New Religion.

New Religion, hetedik. Siri remixében Ed Sheeran kamerája a hatodik. Ötödik lett Loi és a Get Lucky. Lecsúszott a dobogóra a Purple Disco Machine és a Hurts, valamint a Wonderful Life, negyedik.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy. Elvehetetlen tőle az első hely. A nyár slágere Tóth Abigaillel és Accenttel még mindig ezen a pozíción, úgyhogy meg is hallgatjuk. A teljes top 50 átböngészhető a weboldalunkon a radio1.hu-n, friss lista pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, első Accent!

0: Rádió.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Sofia, tűzésztő.
3: Bella!
4: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai üszknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban, vagy online a jüszk.hu-n. Jüszk. Scandinavian Sleeping
3: and Living. A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show Cookie-val.

vám nagyon figyelj! A Lodest, ez egy régi Nelly Furtado zene. Aha, Promisius. De 2026-ban ez itt szólna rám, Lucas és Frank együtt csinálták ezt a kis remix. És el kell mondjam, isten jól sikerült. És van egy jó hírem, 15 percig nem beszélek, csak mixelek. Ez jó nektek? Jó!

Ez itt a Rádió 88, igaz, ima is legjelmegyő volt Dua Lipa és Physical jó kis remixben, ugye? Na, 17 óra múlt, 42 percen nem sokára, egy pár másodperc múlva, igen. Ez azt jelenti, hogy még egy pár percen keresztül mixelek nektek az igazi ima is legereket, de 18 órától 20 óraig rajtatok múlik, hogy melyik dalt fogunk hallgatni itt a Rádió 1-en, mert igen, élő kívánság műsor, de előtte érkezik a legújabb David Guetta, nagyon szeretem. Az egyik legújabb David Guetta, mert sok újdonság van tőle. Just the way you are, ez a szám címe. Nagyon ez a kis muzsika. David Guetta 58 éves lesz hamarosan, és nem akar halbagyni, mert imádja, mit csinál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kellemes vasárnap estét, a van a túlsó végén a mai első telefonáló, szia!
2: Ó, micsoda megtiszteltetés, jó reggelt kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Figyelj, a jó reggel, 15 óra múlt egy pár perccel, nem baj?
2: Hát a többieknek, de én most keltem.
1: Valakinek jól megy? Ha valakinek jól megy, ugye? Ugye?
2: Ja. Csodálatos éjszaka volt, most iszom a reggeli kávét.
1: Na jó, van oké, egy kis croissant, baguette, vagy nem? Nincsen?
2: Igen, meg mosás.
1: Jó, oké, rendben, szuper.
2: Házi munka.
1: Jó, hát ne, az kell. Na, keltetelem az isteni egységben az izám, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj!
2: Mindenkinek, aki jól érzi magát az előző éjszaka, jót bújzott, és most kezd ébredezni. Holnap meg kezdődik a nagy hajtás.
1: Jó, oké.
2: Okay. Nekünk, mindannyiunknak.
1: Mindenki, jó, oké. Okay.
2: Mindenkinek.
1: Rendben, uram, akkor jó kevészást kívánok neked, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok.
1: Ciao, Ed Sheeran, Azizám. Most hallani fogunk őt, a világ sztár itt a Rádió Egyen, az biztos.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy hűséges telefonálunk, Monsieur Gizmo, szia!
2: Hello, Puki, Gizmo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, már ma pihentem, tegnap összeszedtem a Mónikát megint magamnak.
1: Igen? Igen?
2: És elég jó a kapcsolatunk.
1: Na, jó van, szóval csajoztál tegnap magyarul, ugye? Jó van, oké, égeségedre. Mit szeretnék jönni tőlem?
2: Egy kájgót.
1: Kájgót. Megkapod, kinek szeretnéd különni, vagy kitalálom, Mónikának.
2: Szabó Mónikának, igen, neked.
1: Köszi.
2: Családodnak.
1: Köszönöm.
2: Aki, és akkor szeretném.
1: Oké.
2: Meg persze, még egy haveromnak, Tamás Cikorának.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltál, és kívánok neked egy szuper kereményes estét, jó?
2: Szia, Kuki!
1: Ciao, ciao, szia, viszont kaptam egy esemény, amit sajnos nem tudok teljesíteni. Szia, Kuki, szeretném kenni a Jax Jones, Martin Solveig, Medicine Beer, All Day and Night dalt. Fú, ez most nincs nálam, ne haragud rám, de legalább az üzenet elolvastam, jó? Érkezik nálunk a Kaigo és One Republic elégült, a szám címe Chasing Paradise.
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy hölgy, szia, hogy hívnak téged?
2: Krisztina vagyok, lányom meg Jennifer.
1: Az jó, lányom Jennifer, Kriszti. És Kriszti, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Budapest, hát Csömörről, a faluból.
1: Faluból? Csömör?
2: A Csömör, aha, ott élek, igen.
1: Ez neked falu?
2: Csömör az falu.
1: Ó, azért szép.
2: Nagy község, akkor úgy mondom.
1: Jó, kisváros, mondanám én is, ráadásul ott van Budapest határ, nem? Ez ott vagytok
2: igen,
1: minden.
2: Igen.
1: Na, kértel tőlem egy újabb Reagan Lilit, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: A lányomnak szeretnék küldeni az unokám, Emily és Erik.
1: Oké, rendben. Üzenet lenne, mert nincs üzenet?
2: Emily, mit üzensz anyának? Nagyon szereti az anyukáját.
1: Cuki. Rendben, köszönöm szépen a telefonát el, és kellemes estét kívánok nektek,
2: neked
1: jó?
2: Neked is viszont, és köszönjük szépen. Szia,
1: én köszönöm, ciao. Jobb érkezik elég újabb Reagan Lili nálunk, a szám címe Heal Me.
3: Sziasztok! Reagan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a Rádió.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén újabb kedves telefonaló. Hello, szia! Hogy hívnak téged?
2: Szia, Kuki! Beki vagyok, és a családomnak szeretném kérni a következő számot.
1: Jó, és szabad tudni, kinek szeretnéd különni? Minden az üzenet?
2: Igen, a családomnak, hogy nagyon-nagyon szeretem őket.
1: Ez mit jelent a családod? Kicsit mesélj, kik vannak ott, vagy kivel vagy?
2: 7 éves fiam, 5 éves fiam, 2,5 éves kislányom és a drága férjem.
1: Szóval, de figyelj, nagyon okos vagyok, 3 gyereked van, plusz egy férje, ugye?
2: Így van.
1: Már de okos vagyok, jó van.
2: Igazi nagy család.
1: Ja, az a jó, az a jó. Sok-sok boldogságot kívánunk nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Jaj, köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao, szia, szia! Tényleg nagy család, az a jó! Allé, érkezik nálunk Matsa Sari, Zsuzsel és Sonika Legüt, a szem címe It Feels So Good, itt a rádió, ahol csak igazi ma is lágér megy!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánság műsor nálunk, lehet még telefonálni, sőt, szabad a vonalunk, most szólok, szabad. A 0620-311-111-re, nem sokára újra zenélünk egyet, érkezik Ed Sheeran, Camera, ez egy Cyril Remix.
2: I don't need a camera to capture this moment.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Srácok, engem nem zavar a cash.
5: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
8: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusskel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabadteret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklámot hallottak.
0: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Viki, szervusz Viki, hogy vagy?
2: Elég jól.
1: Hát, nem? Hát jó, kicsit szomorú a hangod, Viki.
2: Nem vagyok szomorú.
1: Ha jó van, akkor pihented, magyarul tegnap bulisztád?
2: Nem, inkább pihengettem.
1: Pihengetted, jó van, oké. Kérted tőlem az új Mecke Viktória, ugye?
2: Igen.
1: Na, kinek szeretnék különni, Viki?
2: Anyunak, meg magamnak.
1: Anyunak és magának. Ketten laktok?
2: Nem, csak most kettőnek.
1: Ja, most keltetek ketten?
2: Nem, kettőnek szeretném csak kérni most.
1: Ja, értem. De ez volt a kérdésem, hogy te laksz anyukádál?
2: Igen, együtt lakunk.
1: Jó van, oké, rendben. Akkor kellemes estét kívánok nektek. Jó itt vagyat.
2: Köszönjük.
1: És pörögjél egyet, jó, Vikikém?
2: Köszönjük.
1: Ciao, szia. Na, sokan kérnek csak most, ez jó. Érkezik elég ugyan Mecke Viktória, Nagy Bogival együtt, és Miss Mudal is, a szám címe Éden. Friss újdonság itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óraig a Manal túlsó végén, most ki ez, most szerencsém. Szia, hogy hívnak téged?
2: Napot, kérdezmet, Bence vagyok.
1: Szervusz, Bence, melyik városból telefonálsz?
2: Zirc.
1: Tessék?
2: Zirc, itt van Veszprémhez közel.
1: Veszprém, ó, ez egy szép hely, Veszprém, nagyon jó. Na, kértel tőlem az új Alex Kenjami Isten eszem címe Bambolé, kinek szeretnéd küldeni?
2: Crash Pitch Dávidnak.
1: Mi lenne az üzenet? Mi lenne az üzenet?
2: Hogy sok sikert kívánok neki az iskolába.
1: Jó, holnap is iskola van, ugye?
2: Igen.
1: Még 2 héten jól tudom, utána a szabadsági, nyári szünet.
2: Igen, igen.
1: Mész valahol nyaralni?
2: Igen, Görögországba.
1: Görögország, majd. Jó, oké. Okay. Jó, az jó lesz. Nem fogsz fazni, ez biztos. Rendben, no. Köszönöm szépen a telefonát el, és én kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm, viszont.
1: Köszi, ciao. Pörögünk egy nagyot lennök, fülkérkezik elég újjába Alex Kenji nálunk. Imádunk, a szám címe Bambolé.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte Lem Hurts és Purple Disco Machine, aztán címe kicsit furcsa, de elmondom, Wonderful Life 25. De ki az aki? Halló, halló!
2: Halló, szia, Dávid vagyok, Martonvásárról.
1: Mi újság, Dávid?
2: Kérlek szépen, ma egy nagyon jó napunk volt, mert Martonvásáron elvesztek egy lány foci kupát, a Kriston Attila korábbi válogatott radi focista.
1: Igen?
2: Ilyen 13-15 éves lányoknak szervezte. És mellette volt vízi foci, meg darts foci, meg minden, úgyhogy a fiaim azok el voltak.
1: Az
2: és
1: jó!
2: Igen, és most jöttünk éppen haza, mert nemrég játszott a 2006-os Martonvásári bajnokcsapat, amelyik feljutott az NB3-ba, színész válogatotta.
1: Na.
2: És mellette a Martonvásári öregfiúk, a Százhalombattai öregfiúkkal, úgyhogy már egész nap ilyen foci hangulatban volt.
1: Á, mondjuk, igen, pont ezt akartam mondani, hogy 4 nap múlva kezdődik a VB.
2: Na jó, de a VB-n nincs olyan szín, mint itt a 60 évesek fociában.
1: Jó. És figyelj, jön az a bizonyos kérdés, hogy kinek fog szurkolni a VB-n?
2: A világbajnokság egyértelmű, hogy a németeknek.
1: A németeknek? Ach, das ist gut.
2: Németeknek, de azért nehéz dolguk lesz már. Nem olyan a német foci, mint régen.
1: De ott lesznek a franciák, csak szólok, jó?
2: Na jó, nekik is egy pici
1: szurkolom. Jó. Akkor kinek szeretnék külni ezt a jó kis zenét? Mondd meg!
2: Hát figyelj, küldeném Kriston Attilának, hogy ilyen jó kis tornát szervezett a mai nap is, ilyen nagyon jó gyerek foci programokat intézett, és ezért nagyon jó napot csinált ide nekünk.
1: Jó, oké. Rendben, örülök, hogy hívtál engem, örülök, hogy jól érezted magad, vigyázz magadra, és kellemes hetet kívánok neked, jó?
2: Neked is nagyon jó hetet.
1: Köszönöm, ciao, szia.
2: Ciao, szia.
1: Érkezik a kanalunk Hertz, Pepper Disco Machine együtt, aztán címe még egyszer elmondom, Wonderful Life 25.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen. On a

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonaló, az új generáció. Szia, hogy hívnak téged?
2: Kontra János.
1: János, hol értettem, János?
2: Igen.
1: Jó van, János, kérte a terem elég újabb Bibi Rexa, ami isteni, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Anyukámnak.
1: Anyukának, és mit szeretnél neki üzenni?
2: Nagyon szeretlek.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonát, és én kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó? Ciao, ciao. Szia-szia! Érkezik az isteni Bibi Rexa, de előtte egy gyors SMS, amit kaptam, igen, elolvasok, próbálom hibatlanul. Szia, Kuki, keretek egy jó kis pörgős számot Kuki Modra, Ipolyságra, Felvidékre, Bohus Tomi és csapata Kinga, a legjobb feleség, lányom Barbie és barátja Viktória, és nem utolsó sorban, anyós mama Zsuzsa, köszi, te vagy a király, köszönöm szépen, itt van akkor az a pörgős zene, Bibi Rexa, Fitless, New Religion, ez a szám címe.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy diszkosít rádió show méghozzá félőben, de 3D-ben DJ Junior a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki lejött Balatonmária fürdőre és velem bulizott a Dance Size Seden az egész est és Bárány bulin. Nagyon-nagyon jól éreztem magam. Köszönhetően nektek, és már is jövök a jövő heti fellépésekkel. 6 lesz. Kedden, azaz holnap egy 3 órás privát bulival indítok. Szerdán Szegeden fesztiválozok, pénteken egy újabb privát vár rám, ahogy szombaton is az első a háromból, ez utolsó előtti tripla ebben az évben. Ezt is csak azért csinálom, mert egy nagyon jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti rezidenciámra, a Personal Jesusre. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Én pedig jövő héten szombaton majd Dunajvárosban egy nyári nyitott szórakozóján fogok játszani együtt a Schulzzal. Régi ibizai kedvenceket, de nem Made in Ibiza lesz, hanem ilyen klasszik Ibiza lesz. Megünnepeljük azt, hogy már 99-ben a Pacsába diszkoztunk Ibizán, és utána még jó néhány helyszínen a szigeten, úgyhogy régi kedvenceket, house zenéket fogunk majd pörgetni, tehát jövő szombaton.
2: Jövő héten szombaton Miskolcon a kedvenc városomban várok mindenki sok-sok szeretettel, utána pedig onnan megyek Balatonlellére, ahol 12 éves koromban először voltam diszkóban, az Üvegházban, de persze nem ott fogok játszani. Egy biztos, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy 13 nap múlva pedig várok mindenkit sok-sok szeretettel a pesti rakparton egy 5 órás szettel, az 50. születésnapi partimon, pedig megyünk tovább egy olyan dallal, amit biztos, hogy ott is fogok játszani. How can

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnőlő diszkosít a Rádió 1-en, amely BG-vel, Bárány Attilával és velem DJ Junior, és legközelebb július 2-án lesz diszkosít Legends, Ráckevén, tavaly is voltunk ezen a nagy fesztiválon, most is csütörtök este ott leszünk, mi fogunk játszani 3 órát, és előttünk, utánunk még Rádió 1 DJ-k is színesítik majd az estét.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek, névnaposok, ma többek között a Robertek, Ariadnék, Berengárok, Bogumilok és Jeremiások, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Szigeti Péter, Peter Makto, akit a DJ Szövetség 2020-ban az év DJ-jévé választott, ehhez gratulálok is ezúton. Takács Riárd, Várkonyi Zsolt és Sarosi Ferenc, istenétes az ünnepelteket.
0: Én nem tudom, hogy mi van, de nekem még mindig be van ragadva ez a diszkosít pizza kóstoló parti, annyira jó volt. Ugyebár az Attilával is beszéltük, hogy annyira nagy sikere volt az ő vendégeinél és mindenkinél, aki ott volt a helyszínen. Én nagyon-nagyon szeretem, hogy csinálj valamikor egy nyárzáró hasonlót. Szerintem ebben mind a hárman benne vagyunk. Ahogy meg lesz a dátum, a jövünk ezzel. Most pedig megyünk tovább, és jön egy újabb nagy kedvencem itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosít édesóban.

igazi mai slágermegy. A DJ

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy rengeteg fellépésem lesz a jövő héten, erre később még visszatérek, de ami nagyon-nagyon fontos és hivatalos megjelenésünk viszont nem sokára, mert hogy elkészült és debütált is ugye a Rádió születésnapi fesztiválon a diszkosít vadonatúj dala. Sorry, a videoklip végleges formáját ölti lassan, úgyhogy jöhet a hivatalos megjelenés.
0: Így van, de itt mi a Rádió egy exkluzív játszuk, úgyhogy minden este szól a Sorry, ma is természetesen. Illetve én jövő szombaton Dunajvárosban játszom majd, egy Ibiza Classic Partin, a Schulzzal együtt fölidézzük a régi időket, amikor még tényleg együtt is játszottunk magán a Baleári szigeten Ibizán, aztán külön-külön is tekertünk ott, úgyhogy jó kis régi Classic House-okra lehet számítani, ibizai kedvencekre.
2: Ne tessék elfelejteni Email Angel Report a YouTube csatornámon, tessék csekkolni, egyébként kicsit hosszú, mondhatni 1 óra 15 perc körül van, de nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk. Ha minden igaz, akkor még lesz ilyen report, és majd az is kikerül a YouTube csatornámra, most pedig már is megyünk tovább. Jön egy újabb nagy kedvencem itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Ez a Diszkosit Radio Show a Rádió 1-en, 3D-ben, de félőben, a lejátszóknál Hanvai PG, a mikrofonoknál pedig DJ Junior és Bárány Attila.
1: DJ Junioros megjelenések most már az eredeti YouTube csatornámon elérhetők, a legutolsó Hugel, Imen Angel és Ultranati közösen a Moving to the Sun, amelyből csináltam egy eredeti valódi DJ Junior remixet, ez is elérhető.
2: Ha szeretnétek az én sajátjaimat, akkor írtok nekem e-mailt a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és már is küldök hozzá letöltő linket. Most pedig az egyik legnagyobb kedvencemmel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy, a Diszkosit Radio Show. Showban.

igazi mai sláger követ. Igazi mai sláger. A DJ pultban.

0: ez volt a Diszkosi Trédió Show itt a Rádió Egyen, búcsúzunk mindenkitől. Hanvai PG, Bárány Attila és DJ Juliára, én azzal a jövő szombaton Dunaújvárosba játszom egy ibizai bulin együtt a Schulzzal, kérem szépen. Minden DJ Juniorra elérhető a YouTube csatornámon és a Facebookon. Ezzel búcsúzom mindenkitől, szavaztok.
1: Holnap este én mixelek élőben itt a Rádió Egyen, és 6 fellépésem lesz egyébként. Kedden egy 3 órás privát bulival indítok, szerdán Szegeden fesztiválozok, pénteken egy újabb privát parti vár rám, ahogy szombaton is az első a háromból. Ez az utolsó előtti tripla ebben az évben, ezt is csak azért csinálom, mert egy nagyon jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti rezidenciámra, a Personal Jesusre. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon, én Bárány Attila voltam, és leszek holnap este is. Sziasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, vadonatúj tartalmak videóban, zenében, képanyagban, az összes social media felületemen tessék követni, és köszönöm, hogy ezeken a felületen minden egyes hétről hétre szaporodunk. Ezzel búcsúzom ma estére.

Sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: words now. The world is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, tökéletes nyáresti kikapcsolódás leszünk számotokra ma is. Tökéletes zenékkel és tökéletes DJ-kkel. Hello, Viacox!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánok! Egy igazi nyáresti szetre készülhettek tőlem, ami tele lesz jobbnál jobb darabokkal, amivel például indítani fogom az órát, a Sam Felt és a Heart Like Mine itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

DJ Cimboránktól, nem mellesleg a World Is My Radio Show rezidens DJ-től, aki szerintem az egyik legjobb dalát írta az elmúlt évekből. Ez egy ízig-bérig house darab, ez a Shot of Adrenaline Antoniótól, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine rádiósót hallgatjátok a rádió egyen Wilcox a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, és hát megindulunk szépen felfelé.
1: Hogyha meg kellene tippelnem előre, hogy melyik lesz az egyik dal, ami a legtöbbet fog szólni nyáron a klubokban, akkor azt mondanám nektek, hogy ez a Gordo és a Loco. Van benne valami különleges, egy kicsit olyan balkáni feeling, nagyon egyszerű, érthető dal, viszont pont emiatt működik szerintem. Jöjjön tehát a Loco itt a World is Mine rádiósóban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show vasárnap este. Wilcox a lemezjátszóknál négyszer volt már az év producere Magyarországon, és jön egy saját dal.
1: A következő az egy saját dal lesz, a Sundown, amit nyár közepén fogtok hallani, hivatalosan ugyanis akkor kerül ki az én csatornáimra. Addig csak is kizárólag itt játszom nektek a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban és a Live Mix-ben. Jöjjön tehát tőlem a Sundown, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy tetszik, írjátok meg. Ez a World is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: 10 után, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

0: mególalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now. Well, it's mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, imádni fogjátok nálunk a zenét. Ebben a következő egy órában is még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello, hello!
1: Ciao, Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit! Jó helyen vagytok, ugyanis ebben az órában is nagyon jó zenéket fogunk játszani, amivel indítani fogjuk az órát az Ed Sheeran és a Kamera Cyril remixében. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Let's go!

0: A néhai Angie Stone és egy felejthetetlen dal, Wish I Didn't Miss You, ez Wilcox saját változata volt belőle a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Mára is hoztunk nektek rengeteg vadonatúj megjelenést, érkezik David Guetta leges, legfrissebb zenéje, amit beígértünk.
1: David Guetta fáradhatatlanul ontja magából a slágereket, nagyobbnál nagyobb előadókkal dolgozik együtt, nem először igazából tőle, ezt már megszokhattuk. Most például Jennifer Lopez-zel álltak össze kötösen, és készítették el a Save Me Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: És itt van már alattunk a következő zene, és menjünk bele.
1: Hogyha van olyan track, ami nem maradhat ki a 2026-os nyár bulijaiból, az természetesen az Another és a Talk to You. Ezt egy patogós Tech House remixbe hoztam el nektek, amitől még jobban főműsoridős lett ez a dal. Menjünk tehát tovább a Talk to You-val, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: At the turntables now, we'll

0: rádió, egy szól is benne a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszói mögött. Egy kis videóutazás jön, szerintem nagyon fogtok örülni a következő dalnak. Az eredetije éppen 20 éves, 2006-ban jelent meg.
1: Hogyha van hangzás, ami nagyot megy, a következő abszolút ezek közé tartozik. 2026-ban a Tech House és az Electro House, ez a stílusfaja nagyon-nagyon működik. Black Eyed Peas-től hoztam el nektek a Beep-et, amire Default készített egy vadonatúj verziót, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezettje, sőt azóta már a szerzőtársa is, az olasz Hypaton és az Out My Head itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ne menjetek sehová, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
4: Are you ready?
2: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is mine.

0: Hello mindenkinek, szokás szerint Briklékkel zárjuk a hetet, ővé ma is az utolsó egy óránk. Hello Briklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz és Szigala slágere, az AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Sonny Fodera, a D.O.D. és a Think About Us egy fantasztikus Cyril remixben. Itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban vasárnap este. Bricklék a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Amivel megyünk tovább, az egy saját zeném, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé, érkezik tőlem Bricklékről a Beyond the Top, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyen.

Thank you.

0: Minőségi, trendi, előremutató dance és house zenék vasárnap esténként is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, éjfélig Bricklék a lemezjátszóim mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Egy újdonságot hoztam, most érkezik Esseltől az Activate című zenéje. Ez egy kicsit sötétebb hangulatú tech house, ami gonoszan lassan építkezik. Ahogy szoktam mondani, indul a katonamenet, ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Nagyon köszönöm, hogy vasárnap este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen Bricklék a lemezjátszói mögött, és jön az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felpesdíti a nyár estét. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: lesz, Bibi Rexa és a New Religion, vagy azt is mondhatom volna rá, Insomnia 2026. Ez volt ma az utolsó előtti zenénk a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi lesz az utolsó Bricklék?
1: Amivel pedig zárni fogok, egy saját újdonság tőlem Bricklék-től, és az amerikai producer társam Konától. A címe pedig Soul the Flash, egy francia nyelvezetű dal, igazi ilyen progresszív nyárias dal, úgyhogy mindenkinek ajánlom sok szeretettel.
0: Ma tehát ez a búcsúdalunk, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál innentől Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig továbbra is csak a legjobbak, nem sokára Taylor Swift és Joel Corey is jön, de készülök ebben az órában Diplóval és a Clean Bandittel, most pedig a legújabban Regán Lilitől szuper daltét megint a Rádió egy egyik DJ-je, eztől a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel!

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a korábban fenyőfa ültetvényen dolgozó Taylor Swift jön. Gyerekkorában ezzel segített be a családnak, akinek tényleg volt egy nagy karácsonyfa ültetvénye, és állítólag kifejezetten élvezte. Hát most picit más csinál, ilyen dalokat készít. Taylor Swift, Top Light, a legújabb Rádió 1-es kedvenctől, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy igazi személyedző, egy igazi applikáció tulajdonos és egy igazi befektető. Ja, hát és egy igazi DJ és producer. Na ez mind Joel Curry, aki az igazi mai slágerek között a Garantis szak közösen az egyik legújabbat hozza. Ez a Stay a Little Longer. Kellemes éjszakát!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Kozma Orsi, kösz, hogy jöttél Lótfi Begi Demixében. Hattól Balázsék, náluk pedig a Vadió játék, egy focis párbaj, két hallgató fog egymással küzdeni, aki pedig több jó kérdésre tudja a választ, akár 100 000 forintot is nyerhet. A Clean Bandit, a Nem Merivel és David Gettával, ez a Cry Baby.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Stérium X, akik hétvégén zenéltek nálunk, és DJ Metzger Viki, aki pedig ma este fog a World is My Radio Show-ban. Őt is érdemes hallgatni, és nem csak ott, hanem többek között a plázson is, ahol elindult a nyári szezon, több alkalommal Rádió 1 DJ-k ezen a nyáron is. Extra fellépőként a plázson, többek között DJ Metzger Viki is, a radio1.hu-n írunk még részleteket. Na most viszont, az újabb nagy kedvenc, amit elindítottam, Miley Cyrustól jön, a Midnight Sky egy kis extra változatossággal, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Lady Gaga, aki nem akármilyen rekordot döntött, a Billboard bevételi listája is azt mutatja, hogy abszolút siker és rekord a legutóbbi turnéja, ami 236,2 millió dolláros bevételt hozott. Wow! Ő jön most Bradley Cooperrel, Lady Gaga, ez a Shallow, itt a Rádió 1-en.

0: Things that I've got.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a fogyarázsban pedig Sam Feld, aki ott volt a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, természetesen vele is készítettünk exkluzív interjút, egészen pontosan Kis Márti, amit a Rádió 1 Top 50-ben is lehetett hallani, de a social felületeinken is ott van, aki megnézni a beszélgetést kattintson, én pedig mutatom az igazi mai slágerét. Sam Feld, Rosaline, Heart Like Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi